0: akik részesei lehetnek a főzőversenynek, erős embereknek szurkolhatnak a kamionhúzó versenyen, Vidám Parkban szórakozhatnak, emellett számos színpadi produkció segíti a kikapcsolódásukat. A gyerekeket bábovi, óriás társasjáték és arcfestés is várja, a rendezvény sorozat koncertekkel és diszkóval zárul. A légirendészet pilótái találták meg a Balatonban múlt vasárnap eltűnt tatai kajakos holttestét, tájékoztatott a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint a férfi holttestét szerda délután találták meg. A 34 éves tatai férfi Balatonlelléről Balatonszepezdre kajakozott múlt vasárnap, megérkezése után telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult és nyoma veszett. Több hajóval és helikopterrel is keresték, de napokig nem találták meg. Egyes híradások szerint a holttestet végül azon a területen emelték ki a tóból, ahol korábban a férfi üresen levegő kajakját is megtalálták. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán pénteken. Vitézi Dávid közölte, a beérkező vélemények fontos támpontot jelentenek majd a közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítéséhez. A kormány társadalmi párbeszédet kezdett a közlekedésbiztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében. A kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát.
1: Időjárás jelentés.
0: A napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Hajnalban 20, délután pedig 30 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Nekem jár.
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Somogyban is zajlik a nyári betakarítás. Ebben az időszakban egyre több mezőgazdasági gép, lassú jármű vagy éppen terményszállító tűnik fel az utakon. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság fokozott figyelmet kér az autósoktól és a munkagépek sofőrjeitől is. Közleményükben azt írták, hogy aki személyautóval közlekedik, tartson megfelelő követési távolságot, és csak akkor előzzön, ha az teljes biztonsággal megteheti. Azt is kiemelték, hogy előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot hagyni, hiszen ezek a járművek szélesebbek és nehezebben manővereznek. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, valamint azt, hogyha az úttesten sarat vagy más szennyeződést észlelnek, hívják a 112-es segélyhívót. Árokba hajtott és fának csapódott egy személyautó csütörtökön Somogyban. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója szerint a baleset a Dráva-Szentest és Barcsot összekötő úton történt. A helyszínre a barcsi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járművet. A tájékoztatásban megjegyzik, hogy a gépkocsiban csak a sofőr utazott, akit a mentők kórházba szállítottak. A jövő héten tárgyalhat a kormány a szombathelyi aszbesztszennyezés felszámolásáról szóló javaslatokról, közölte a város polgármestere a közösségi oldalán posztolt videóban. Emlékeztetett arra, hogy az ideiglenes intézkedések hatására a kiporzás a vizsgált területen határérték alá csökkent, de kiemelte, a helyzet gyors és biztonságos megoldást kíván. Két magyar gyerekkönyv is felkerült a világ legkiemelkedőbb gyermekkönyveit felsorakoztató idei listára. A nemzetközi elismerést két évente ítélik oda, idén 59 ország 191 kötete kerülhetett a legjobbak közé. Az egyik mű Márai Marian Elérhetetlen című csendes könyve lett, a másik kötet pedig Kis Judit Ágnes Tujaszörny és Nyírfakobolt című mesekönyve. A szakemberek szerint bekerülni a válogatásba kivételes szakmai elismerést jelent.
0: Időjárás jelentés.
1: A napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Hajnalban 20, délután pedig 30 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2. Swim, what a funny love your skin. Swim, swim.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Javában zajlanak a nyári KSR programok a Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény beszámolója szerint a könyvtárellátási szolgáltató rendszer keretében megvalósuló programsorozat a könyvtár hálózatához tartozó kis települések közösségeinek nyújt különleges élményt. A hónap elején elindított rendezvénysorozat első alkalommal a virtuális valóság világába repítette a kaposfői, kisberényi, nemesvidi és somogygeszti gyerekeket. A héten megtartott második alkalom a csillagok és bolygók világába vezette a fiatal érdeklődőket, akik közösen fedezték fel a világűr érdekességeit, közben pedig játékosan tanulhattak is a minket körülvevő univerzumról. Bosszúból okozott kárt az a férfi, akinek ügye a napokban került a siófoki járásbíróság elé. A Somogy vármegyei főügyészség beszámolója szerint az eset egy balatonparti település áruházának parkolójában történt tavasszal. A vádlott autója mellé egy másik gépjármű tolatott, amelynek utasa nekinyitotta a kocsi ajtaját a vádlott gépjárművének. A 30-as évei derekán járó férfi ezek után szándékosan erősen nekivágta a sértett autójának a saját kocsija ajtaját, amivel 200 ezer forintot meghaladó kárt okozott. A vádlottat az áruház kamera felvétele alapján azonosították. Az ügyészség közérdekű munkabüntetés kiszabását és a kár megtérítését indítványozta az ügyben. Az egészségügyi miniszter Zahár Ákost nevezte ki az ortopédiai, traumatológiai várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Zahár Ákos áttekinti az ortopédiai és traumatológiai ellátórendszer működését, valamint javaslatot tesz a terület várólistáinak csökkentésére és az ellátás hatékonyságának javítását szolgáló intézkedésekre. A miniszteri biztos kinevezése július 1-től hatályos.
0: Időjárás jelentés.
2: A napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Hajnalban 20, délután pedig 30 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: kávé.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: 91.2 Rádió most!
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok, és a...
2: Gidák!
1: Hallgassátok a Rádió Mostot! Csikidám!

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot.
2: Keserű

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Közel 1000-en mondták el a véleményüket a szúnyoggyérítésről, számolt be róla Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a végeredményt, amely szerint a legtöbben azt támogatják, hogy a város elsősorban biológiai gyérítést alkalmazzon, ha azonban szükséges, akkor vesse be a kémiai védekezést is. A településvezető tájékoztatása szerint erre akkor lehet szükség, ha a biológiai gyérítés önmagában nem bizonyul elegendőnek, és a szúnyogok száma már elviselhetetlen mértékben megnő. Szita Károly megjegyezte, hogy a szakemberek álláspontja is ezzel egyezik, így a jövőben Kaposvár a két módszert egymást kiegészítve használja majd. Negyed évszázada lett város nagy bajom. Az évfordulót két napos rendezvénysorozattal ünnepli a Somogyi település. Augusztus 8-án és 9-én a helyi sportközpontba várják az érdeklődőket, akik részesei lehetnek a főzőversenynek, erős embereknek szurkolhatnak a kamionhúzó versenyen, Vidám Parkban szórakozhatnak, emellett számos színpadi produkció segíti a kikapcsolódásukat. A gyerekeket bábovi, óriás társasjáték és arcfestés is várja, a rendezvénysorozat koncertekkel és diszkóval zárul. A légirendészet pilótái találták meg a Balatonban múlt vasárnap eltűnt tatai kajakos holttestét, tájékoztatott a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint a férfi holttestét szerda délután találták meg. A 34 éves tatai férfi Balatonlelléről Balatonszepezdre kajakozott múlt vasárnap. Megérkezése után telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult és nyoma veszett. Több hajóval és helikopterrel is keresték, de napokig nem találták meg. Egyes híradások szerint a holttestet végül azon a területen emelték ki a tóból, ahol korábban a férfi üresen levegő kajakját is megtalálták. A sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Bognár Zsoltot az egészségügyi miniszter. A határozat szerint Bognár Zsolt egyebek mellett javaslatokat tesz az ellátás szervezés hatékonyságának növelése érdekében, különös tekintettel a sürgősségi betegellátó osztályok kapacitásaira és ellátási területeire. Feladata lesz áttekinteni a sürgősségi ellátásban dolgozó orvosok, mentőtisztek, szakdolgozók helyzetét és felmérni az igényeiket. A miniszteri biztos kinevezése július 1-től hatályos. A be nem kötött biztonsági övek buktattak le feltételezett drogterjesztőket Belgiumban. A brüsszeli rendőrség járőrei egy késő esti közúti ellenőrzéskor vették észre, hogy az autóban ülő két férfi nem kötötte be a biztonsági övét. A közúti rutin ellenőrzésből végül drogfogás lett. A rendőrök ugyanis előbb 50 ezer eurónyi készpénzt, majd házkutatás alkalmával 4,5 kg kokaint és további több mint 20 ezer eurót találtak. A rendőrök őrizetbe vették a férfiakat.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hideg front hatására már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Kora reggel 24, délután 30 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. Az

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Somogyban is zajlik a nyári betakarítás. Ebben az időszakban egyre több mezőgazdasági gép, lassú jármű vagy éppen terményszállító tűnik fel az utakon. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság fokozott figyelmet kér az autósoktól és a munkagépek sofőrjeitől is. Közleményükben azt írták, hogy aki személyautóval közlekedik, tartson megfelelő követési távolságot, és csak akkor előzzön, ha az teljes biztonsággal megteheti. Azt is kiemelték, hogy előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot hagyni, hiszen ezek a járművek szélesebbek és nehezebben manővereznek. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, valamint azt, hogyha az úttesten sarat vagy más szennyeződést észlelnek, hívják a 112-es segélyhívót. A madárbarátok segítségét kérik a kaposvári madarászok. A Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja a Facebook oldalán tett közzé felhívást, mely szerint madárkalitkákra lenne szükségük. Azt írták, hogy akinek a tárolójában vagy a garázsában nélkülözhető madárkalitka van, sokat segítene az egyesület tagjainak, az utóbbi időben ugyanis rengeteg madarat kellett elszállásolniuk. A bejegyzésben hozzátették, hogy a fióka szezon után visszaszolgáltatják az eszközöket. Ha valaki segíteni szeretne, az egyesület elérhetőségeit az MME Kaposvári csoportjának közösségi oldalán találja meg. Árokba hajtott és fának csapódott egy személyautó csütörtökön Somogyban. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója szerint a baleset a Dráva-Szentest és Barcsot összekötő úton történt. A helyszínre a barcsi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járművet. A tájékoztatásban megjegyzik, hogy a gépkocsiban csak a sofőr utazott, akit a mentők kórházba szállítottak. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. A gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről az egyeztetés.kormány.hu oldalon lehet véleményt nyilvánítani. Két új jelentős denevérkolóniát fedeztek fel civil kutatók segítségével a közelmúltban Pécsen, közölte a Dunadráva Nemzeti Park. Kiderült, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének egyik épületében egy ritka és fokozottan védett faj, a csonkafülű denevérek mintegy 300 példánya él. Ez az életközösség a Dunántúl legnagyobb ismert kolóniája e fajból. A másik hasonló jelentőségű felfedezés volt, hogy egy pécsi ipari épületben több mint 900 példányos, közönséges denevér kolóniát találtak. A szakemberek szerint az új kolóniák felfedezése reményt ad a denevérek alkalmazkodó képességének alátámasztására.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hideg front hatására már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Kora reggel 24, délután 30 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Dance on set. In every place.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.

Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Javában zajlanak a nyári KSR programok a Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény beszámolója szerint a könyvtárellátási szolgáltatórendszer keretében megvalósuló programsorozat a könyvtár hálózatához tartozó kis települések közösségeinek nyújt különleges élményt. A hónap elején elindított rendezvénysorozat első alkalommal a virtuális valóság világába repítette a kaposfői, kisberényi, nemesvidi és somogygeszti gyerekeket. A héten megtartott második alkalom a csillagok és bolygók világába vezette a fiatal érdeklődőket, akik közösen fedezték fel a világűr érdekességeit, közben pedig játékosan tanulhattak is a minket körülvevő univerzumról. Hagyományőrző tábort tartanak a Szent Jakabi Bencés apátságnál. Az apátság közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a táborlakók a héten már megismerkedhettek a bencés szerzetesek mindennapjaival és a kolostorok életével. Egy ásatásvezető irányításával feltártak egy sírládát, amiben leleteket és kincseket találtak. A táborozók a lovagok életébe is bepillantást nyerhettek, fegyverekkel, öltözetekkel ismerkedhettek, de előkerültek az íjak és a nyilak is. A hagyományőrző múzeumi táborban 6 és 12 év közötti gyerekek kapnak lehetőséget arra, hogy ne csak tanuljanak a történelemről, hanem át is éljék azt. Bosszúból okozott kárt az a férfi, akinek ügye a napokban került a Siófoki járásbíróság elé. A Somogy vármegyei főügyészség beszámolója szerint az eset egy balatonparti település áruházának parkolójában történt tavasszal. A vádlott autója mellé egy másik gépjármű tolatott, amelynek utasa nekinyitotta a kocsi ajtaját a vádlott gépjárművének. A 30-as évei derekán járó férfi ezek után szándékosan erősen nekivágta a sértett autójának a saját kocsija ajtaját, amivel 200 ezer forintot meghaladó kárt okozott. A vádlottat az áruház kamera felvétele alapján azonosították. Az ügyészség közérdekű munkabüntetés kiszabását és a kár megtérítését indítványozta az ügyben. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, hogy az új egyenruhákat piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában szerzik be, és olyan már kipróbált és bevált termékekből válogatnak, amelyek megfelelnek a modern kor technológiai és funkcionális követelményeinek, emellett maximálisan kiszolgálják a felhasználók kényelmi és gyakorlati igényeit. A BM tájékoztatása szerint a rendőri egységek 2027. decemberétől több ütemben vehetik majd át az új téli ruházatot, majd 2028. júniusától megkezdődik az új típusú nyári ruházat folyamatos kiosztása.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hideg front hatására már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Kora reggel 24, délután 30 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Jó reggelt kívánok, kicsit hangtalanul. Július 19-én. Örvendetes, hogy azért bemondta a Szignál, hogy én Keszthelyi Tibor vagyok, mert a saját hangom nem ismerem meg. Hát ilyen a falunapozás, amikor túl kell kiabálni a zenét. Jó reggelt kívánok, július 19-e van, Emília napja, az esztendő 200. napja.

0: Kezd velünk a napot! Rádió Most!
1: Szép jó reggelt kívánok! 4:08 után néhány másodperccel, július 19-én, ami azt jelenti, hogy érzelmi mélységekkel, megújító, kezdeményező energiákkal, ami kiváló alkalmat teremt a belső felismerések gyakorlatba ültetésére. A mai napon érdemes a megérzésekre hagyatkozni, új célokat kijelölni, mivel a kozmikus energiák támogatják az önálló kezdeményezéseket és a személyes növekedést. Örömteli, igazán. Köszöntöm az Emiliákat, hamarosan bővebben is kitérünk még a névnaposokra, de már is gördülünk tovább Ellie Goulding, Joel Corey és az S Club 7 zenéivel.

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Jó reggelt kívánok! Világosodik jelen pillanatban odakünn, nem azért, mert éppen 7:30 van, hanem azért, mert eddig sűrűbb felhők voltak, és most a jelek szerint oszlásnak indultak. Hát foltokba hullott a csapadék, én úgy érkeztem Dombóvár felül, hogy Dombóváron, utána Kapospulában, aztán Csumában és Szabadiban még esegetett, szemerkélt, aztán kikopott, elkopott az egész, és Taszár után ismételten beleszaladtam egy ilyen, hát vattúzás, hogy esős sávba, de legalábbis potyorászott valami az égből, itt a belvárosban azonban egyáltalán nem. Névnapot köszöntünk. Hát még a névnaposokból is lényegesen több volt, mint csapadékból. Már csak azért is, mert ma 34 különböző névnapos ünnepel. Ők az Emiliák, Ajtonka, Alfred, Alfréda, Ambos, Ambró, Ambrus, Aranka, Arany, Arina, Arzén, Arzénia, aztán Aura, Aurea, Aurélia. Ünnepel ma még az Emily, Eperke, Estellia, Esténa, Golda, Goldi, Goldina, a Gyémánt, a Jessica, Morella, Rubin, Rubina, Rubinka, Rufina, Stella, Szederke, Varsány, Verseny és Vince keresztnevű kedves hallgató is. Őket köszöntjük majd a soron következő Madison Avenue felvétellel egy perc múlva.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió?
4: Ha van balcsicsi.
5: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
6: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most!
1: Jó reggelt kívánok! 3:48-kor az Offenbach slágere érkezik, és hát itt ott szemerkél az eső. Egy ilyen esős vasárnapnak van egy sajátos befelé forduló melankóliája, ugye különös kettőség ez, ott van benne megkönnyebbülés, hogy a rossz idő törvényesíti a semmitevést, és felmentést ad a külvilág elvárásai alól, miközben az ablakon lecsorgó cseppek ritmusa akaratlanul is felerősíti a hiány érzetet, a nosztalgiát vagy éppenséggel a megfoghatatlan vágyakozást. De az a helyzet, hogy ez csak egy átmeneti dolog, attól függetlenül meleg, hőség lesz ez a mai napon is, és csak átmeneti az eső szemerkélése.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Közel 1000-en mondták el a véleményüket a szúnyoggyérítésről, számolt be róla Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a végeredményt, amely szerint a legtöbben azt támogatják, hogy a város elsősorban biológiai gyérítést alkalmazzon, ha azonban szükséges, akkor vesse be a kémiai védekezést is. A településvezető tájékoztatása szerint erre akkor lehet szükség, ha a biológiai gyérítés önmagában nem bizonyul elegendőnek, és a szúnyogok száma már elviselhetetlen mértékben megnő. Szita Károly megjegyezte, hogy a szakemberek álláspontja is ezzel egyezik, így a jövőben Kaposvár a két módszert egymást kiegészítve használja majd. Negyed évszázada lett város nagy bajom. Az évfordulót két napos rendezvénysorozattal ünnepli a Somogyi település. Augusztus 8-án és 9-én a helyi sportközpontba várják az érdeklődőket, akik részesei lehetnek a főzőversenynek, erős embereknek szurkolhatnak a kamionhúzó versenyen, vidám parkban szórakozhatnak, emellett számos színpadi produkció segíti a kikapcsolódásukat. A gyerekeket bábovi, óriás társasjáték és arcfestés is várja. A rendezvénysorozat koncertekkel és diszkóval zárul. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, megszüntetik az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, eltörlik a bevándorlási különadót, valamint kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez utóbbival kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte, hogy a széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. A gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről az egyeztetés.kormány.hu oldalon lehet véleményt nyilvánítani. Végül pedig sport. 23 éves magyar liberóval erősít a KHG-KNRC. Kaposvár női röplabda csapata a Facebook oldalán tudatta, hogy a 2026-27-es szezonra Szartoris Petra is csatlakozik a brigádhoz. A BVSC-től átigazoló sportolónak elmondása szerint régi vágya teljesül azzal, hogy Kaposvárra kerül. Úgy fogalmazott, szerette volna kipróbálni magát az extraligában, és véleménye szerint Kaposvár a tökéletes csapat ahhoz, hogy tovább fejlődjön és szintet lépjen. Azt is elmondta, hogy a pályán a maximumra törekszik, és igyekszik minden helyzetből kihozni a legtöbbet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hideg front hatására már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugati szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Kora reggel 24, délután 30 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Jó reggelt kívánok! Július 19-én már a 8 óra van, átléptünk a reggelből a délelőttbe. Tegyék tartalmasan, de legalábbis pihentetően, ezt kívánom. Ebben az órában, vagy inkább úgy mondom, ezt az órát Kaigóval kezdjük, a Eurythmics-el folytatjuk, aztán Szabó Klaudia tanárnővel, zeneiskola igazgató helyettessel, aki a közelmúltban rangos elismerésben részesült. Vele hallható egy beszélgetés, majd köszöntöm a születésnaposokat, és megnézzük, hogy meddig tart ez a borongóság.

0: a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Ők voltak az örök zöld Durit Mix, a folytatásban pedig jön Szabó Klaudia, akivel kolléganőm Széki Éva beszélgetett annak apropóján, hogy a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola igazgató helyettese a közelmúltban Németh László díjat vehetett, tehát több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként.
2: Először is gratulálok ehhez a magas kitüntetéshez. Milyen szakmai munkája mögött, Klaudia?
3: Nagyon szépen köszönöm a kedvességed. Hát azt gondolom, hogy az elmúlt 25-26 év pedagógiai munkáját jellemzi talán a legjobb, amiért megkaphattam. Az a sok áldozatvállalás, amit a gyerekekért vagy a közösségért megpróbálok megtenni nap mint nap. Nyilván ebben benne van a gyerekeimmel való, tanítványaimmal való foglalkozás, úgy, mint a közösségünkért való tevékenység, amit minden nap megteszek.
2: Hogy lettél zenepedagógus? Hogy került egyáltalán, kezdjük kicsit korábbról, hogy került a zene, mikor jelent meg az életedben?
3: Általános iskolás harmadik osztályos voltam, amikor nagyon érdekes módon úgy választottam ki a klarinétot, hogy ott ültek a legkevesebben a felvételizők közül, a többi hangszernél nagyon sokan ültek, úgyhogy semmilyen szülői és családi indítatás a zenében számomra nem volt. Aztán valahogy hamar kiderült, hogy szeretek gyakorolni, és hogy van hozzá tehetségem, úgyhogy 8. koromban akkor a Pécsre kerültem a művészeti szakközépiskolába, onnan pedig már egyenes út vezetett a főiskolára, és akkor klarinét tanárrá váltam.
2: Mi az, amit a legjobban szeretsz a munkádban?
3: Tanítványaimmal való személyes kapcsolatunkat, azt a fajta egyéni foglalkozást, amivel nem csak a gyerekeket klarinétozni taníthatom, hanem a személyiségük formálásában is részt vállalhatok, azt a fajta jó pedagógus és tanítvány viszonyt, ami ki tud alakulni mondjuk abban a 10-12 évben, amíg a tanítványaim velem vannak. Mert hál' Isten az a jellemző, hogy akivel elkezdünk dolgozni, vele egészen az érettségiig szinte majdnem minden tanítványommal így megmaradt ez a közös munkánk, úgyhogy ez alatt nagyon jól meg tudom őket ismerni, és nagyon baráti és jó kapcsolatot tudunk ápolni, úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos momentuma az életemnek.
2: Hogyan segítheti, vagy segítheti a zene a személyiségfejlődést?
3: Hát nagyon sok mindenre megtanítja, vagy megtanítjuk ezeket a gyerekeket, akik eljönnek hangszert tanulni hozzánk. Nyilván az a fajta türelem, ami a gyakorláshoz kell, az a fajta következetesség, amit ebbe a zenei tevékenységbe bele kell tennünk ahhoz, hogy a gyerekek tényleg ügyesek legyenek a hangszerükön, az már egy ilyen alapvető dolog, hogy azt mondom, hogy ez a legfontosabb talán, hogy ezt megtanítsuk nekik, hogy minden nap türelmesen, következetesen vegyék elő a hangszert, és egy picit tegyenek bele, és ezáltal olyan alázat és olyan szorgalom tud kialakulni bennük, ami pedig ugye egyre inkább fejleszti az ő tudásukat. Ez egyenes arányosságban hozza magával azt, hogy egyre több együttesben tudnak részt venni, vagy kamarazenei formációban, és akkor itt már megfertőztük őket ebben a zenei millióval, és akkor onnantól kezdve a színpadi jelenlét, a megfelelés, amikor ott is, és akkor egy helyben, amikor egy produkciót be kell mutatni, hogy ott is tudják a legjobbat nyújtani. Hát ezek olyan kincsek szerintem, amiket így megkapnak a gyerekek, ami a jövőbeni életükben, még akkor is, hogyha nem lesznek zenészek, hiszen nagyjából 1%-nyi tanítványunk válik igazán csak zenészé, de a többiek pedig olyan valót kapnak, amivel az egész életükben olyan könnyen meg tudják állni a helyüket majd a munkahelyükön.

0: Folytatódik a beszélgetés Széki Évával és Szabó Klaudiával, a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgató helyettesével.
1: Ahogy te fogalmaztál, ez zenei jelenléttel mennyire könnyű vagy, mennyire nehéz ma megfertőzni a gyerekeket, hisz azért egy digitális világban élünk, amikor nagyon sokféle más inger éri a fiatalokat, ami talán egy kicsit úgy el is viszi a fókuszt.
2: Elviszi a fókuszt, nem szeretnénk kihagyni ezt a digitális világot mi sem. Tehát például idén szólfés derbit szerveztünk a gyerekeknek, amíg ilyen digitális kis vetélkedő volt számukra, meg nyilván sok-sok zenét hallgathatunk velük, de azért az a személyes kontakt a hangszerrel, meg az élő zenével, és a hangversenyek, ezek mind azt erősítik bennük, hogy nem csak a digitális térben van élet, és a barátságok nem csak az üzenőfalon és a csetek világában köttetnek, hanem bizony személyes jelenléttel is.
1: Mit jelent a te életedben a zene? Hisz azért nem csak zenepedagógus vagy, hanem aktívan játszol is több zenekarban, együttesben is.
2: Sajnos nem annyit, amennyit szeretnék, mert annyi idő nem jut rá, de hát abszolút felszabadít, és nyilván mi már megtanultuk azt az életünkben, hogyha jó kedvünk van, vagy ha szomorúak vagyunk, és bármi gondunk van, akkor a zenéhez mindig fordulhatunk, és ez mindig egy mencsvár lesz, még akkor is, ha nem mi műveljük éppen, hanem mondjuk a zenét hallgatjuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy hát egy olyan éltető erő, ami nélkül nem tudom elképzelni az életemet.
1: Ahonnan mi, ahogy így gondolkodom, hogy honnan ismerjük egymást, emlékszem, amikor még a Fúvó zenekarban játszottál, vagy talán most is játszasz nagyon-nagyon régóta. Milyen a kapcsolatod ezzel az együttessel? Hiszen a városlakók nagyon

jól együtt dolgozni, vagy figyelni egymásra, tehát hogy ez nem csak abból áll, hogy lejátszom a kódot, hanem hallgatom a másikat, hogy odafigyelek, mennyire fontos ez a mai világban, ugye, hogy nem csak a saját céljaimat helyezem előtérbe, hanem fontos számomra a körülöttem lévőknek a prioritása, vagy az ő életük és az ő fontos dolgaik, és akkor hogy tudok nekik ebben segíteni, hogy tudok alkalmazkodni hozzájuk. Hát ugye ezt is megtanulják a Fúvó zenekarban, és akkor nyilvánvalóan hogyan hatunk rájuk még a legjobban, hogy játszhatunk velük mondjuk filmzenéket, olyan könnyű zenei, térzene anyagokat, amit nagyon jó szívvel játszanak, hogy azokat a slágereket, amik a rádióban szólnak, és akkor ezek megvannak nyilván már Fúvó zenekari átiratokra, hát ennél jobban nem lehet őket inspirálni, ha csak nem mondjuk egy versennyel, vagy pedig egy olyan kihívással, ami mondjuk egy ilyen nagy akadályt jelent számukra, és mindig sikeresen megugorják. Ahogy ez volt idén is, egy országos első helyel, vagy a nagy zenekarnak egy C-kategóriás kiemelt arany minősítéssel, tehát lehet őket inspirálni és ösztönözni arra a munkára, hogy akarjanak beletenni sok-sok munkát és szabadidőt.

0: Interjúnk harmadik záró része következik Szabó Klaudiával, a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgató helyettesével, aki nemrégiben Németh László díjat vehetett át.
1: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sikeres évet zárt a zene, és nagyon sok versenyen részt vettetek, és nagyon szép eredményeket értetek el. Gondolom, nagyon sok munka is van e mögött.
2: Rengeteg fantasztikus kollégáim vannak, akik rengeteget dolgoznak a gyerekekkel, nem csak tanórákon, hanem tanórán kívüli foglalkozásokon, a szabadidejükben, egy csomó esetben hétvégén is, mert hát nagyon magas a szint. Tehát a 45 versenyen voltunk 197 versenyeredménnyel, amiből majdnem a fele nemzetközi és országos színvonalú verseny volt, ahonnan nagyon szép eredményekkel jöttek haza. Tehát ez azt jelenti, hogy a gyerekeink és a kollégáink a legmagasabb szinten állnak. Nagyon büszkék vagyunk a Kaposvári Zeneiskolának a pedagógusaira, és nagyon köszönjük mindazoknak, akik támogatnak és segítenek minket. A tankerület nagyon mellettünk áll, a vezetőségünk igazgató úr nagyon-nagyon segíti a gyerekeknek a tehetséggondozását. Úgyhogy sikeresek, ügyesek, tehetségesek és szorgalmasak, ezt kell, hogy mondjam. Mind a gyerekek, mint a kollégáim.
1: Mit lehet tudni a nyárról, hogyan alakul, akár magánszemélyként neked, tudsz egy kicsit pihenni, ez nagyon pörgős év van mögötted.
2: Egy picit mindenképpen szükséges, de már tart a jövő tanévnek az előkészítése, miközben zárjuk le a mostani tanévet, mindenképpen kell, hogy egy kicsi időt magunkkal is törődjünk, mert hát adni csak úgy tudunk jó, hogyha önmagunk is jól feltöltekeztünk, úgyhogy biztos, hogy lesz egy pici pihenés is, és természetesen lesznek zenekari programok, zajlanak a nyári táborok, és éppen bent voltak a kis csellisták, a fúvózenekar is próbált, jövő héten ütősök jönnek, akik még egy picit ilyen szakmai napok keretében még inkább arra gyúrnak, hogy a jövő tanévet ügyesen és felkészülten kezdjék, és hát muszáj a zenekarokkal is dolgozni egy picit már augusztus végén, mert hát ugye elindulnak a fesztiválok, szeptemberben Mézfesztivál, de a város ezekben mindig számít ránk, hogy ott legyünk, ez pedig próba nélkül nem megy, erre is megtanítjuk a gyereket.

0: gyerekeket, hogy mindig minden fellépés nagyon fontos, és mindenre fel kell készülni.
1: A zenepedagógus számára a zene jelenti a kikapcsolódás, vagy valami egészen másból töltekezel?
0: Hát én a kiskertemből töltekezem a legtöbbet szerintem, amikor természetközeli helyeken lehetek, de a Balatonpart pont ugyanilyen ilyen jó tud lenni számomra. Ilyenkor nem a zenei tevékenység az, ami sok zenét hallgatunk, tehát vagy koncertekre nyilván elmegyünk, nyári színházi előadásokra elmegyünk. Ilyenkor inkább azt keresem, ahol nem nekem kell megszerveznem a koncerttel járó semmilyen dolgot, hanem amikor csak elmehetek és hallgatóság lehetek, az nagyon pihentető tud lenni számomra is.
1: Visszatérve még beszélgetésünk alaptémájára, a díjra, ez nyilván egy óriási elismerés, de jelent egyben felelősséget is, hogy a jövőre nézve, akkor most már biztosan meg kell ennek még inkább felelni.
0: Minden olyan kitüntetésnél, amit az életemben megkaptam, pont ezt éreztem az első pillanatban is, hogy te jó ég, ennél többet még hogy lehet ehhez még hozzátenni, vagy belepakolni. Hát igyekezni fogok ezen az úton járni, és azt gondolom, hogy ez a díj nem csupán az enyém, hanem azért a közösségi, akivel együtt dolgozunk, a tanítványaimé, a szülőké, a kollégáimé, minden olyan csapaté és minden olyan együttesé, akinek a munkájában részt vettem. Velük nyilván a következő időszakban is együtt fogok dolgozni, és igyekszem tényleg megfelelni annak, hogy méltó lehessek erre a kitüntetésre.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok, 8:30 után 3 perccel. Egyben kiemelten fókuszálnék a mai nap vételkörzetének szülötteire. Akarom mondani, a mai nap szülötteire itt a vételkörzetben, így pontosabb. Július 19-ei emberekről van szó, akik empátia és erős intuícióval rendelkeznek, és emellett rendkívül szellemi nyitottsággal és képzelő erővel is rendelkeznek. Személyiségükben a gondoskodó családcentrikus természet ötvöződik a függetlenségre és megújulása való törekvéssel, ami rendkívül sokoldalúvá teszi őket. Neves híresség, aki a mai napon született, például Vitali Klitschko, az ukrán ökölvívó, a sokszoros bajnok, a boxvilágtanács nehézsúlyú világbajnoka, Papa Dimitriou Atina, Jászai Mari díjas görög származású színésznőnk, Brian May, a Queen együttes gitárosa is e nap szülötte, és például Móra Ferenc, az író, újságíró, egykori muzeológus is a mai napire szülötte. Boldog születésnapot, és akkor muzsikáljon a mai nap születésnaposainak egy születésnapos. Nem sokára a Queen-t hallgatjuk, és Brian May gitárjátékát.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
3: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
2: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem, az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
3: Hát erre nem gondoltam volna. Itt az elixír.
2: Itt az elixír, a személyiségünk.
3: Én annyit az vagyok, mint
2: egyébként
3: mindegy.
2: Egyébként az vagy.
3: Kétajtos gardrop szeker.
2: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrop Vilmos. Atya ég.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
4: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
0: Reklám hangzott el. Top volt. Ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: 91.2 Rádió most.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés.
2: Picit félve mondok időjárás előrejelzés már, ami a csapadékot illeti, mert talán még 4 nappal ezelőtt irgalmatlan mennyiségű csapadékot a korábbiakhoz képest 16-17 millit jósoltunk előre, mert hogy ezt mutatta az előrejelzés. Egy nappal később már meg is változtatták ezt a dolgot 3 millire, ehhez képest semmi nem volt. Aztán bár tapasztaltuk többen is, hogy szemerkél az eső ma reggel, de a mérőállomáson nem esett az eső, így tulajdonképpen Kaposvára 0 mm-t ír. De az időjárás megijedhetett. Az időjárás felelőse elseperte a felhőket a nap elől, most már napsütés van. És marad is jó darabig. Ma délutára pedig, illetve estére 6 órától mutat majd csapadékot, és akkor nagyjából egy olyan 5 mm-nyit mutatnak. Jósoltak egyelőre. Hát aztán majd meglátjuk, ugye? Erre most ezt tudjuk mondani. Tehát egy ilyen csapadékosabb időszak este 6 órától este 9 óráig fog majd tartani, utána pedig ismételten kiderül az ég. Így túlságosan nagy hideg nem lesz, hát nincs, ami lehűtse. Esetleg csak párásabbá teszi a klímánkat. Hőfok ügyileg ma nagyjából 30 fokig emelkedik meg a hőmérő. Az azt követő napokon pedig majd 27-28 Celsius fok lesz legalább egy hétig. Ó, de csak azért, hogy utána megint 30 fok fölé emelkedjék a csúcs. A mai hidegfront egyébként a kis csapadékon túl szelet fog majd hozni hétfőre kedre, szerdára sok UV-t. A következő hidegfront pedig jövő hét csütörtökön, azaz 23-án lesz, amely ismét hoz egy kevés csapadékot és újabb szelet.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak. Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Reklám.
1: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17, 18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogó tál 5 főre 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Megszűnnek a régi személyi igazolványok. Idén is lesz Margit kerti muzsika. Kritikusan magas lesz ma az UVB sugárzás. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 9 óra van. Hamarosan érvényüket vesztik a régi személyi igazolványok, erre hívta fel a figyelmet a Somogyvár megyei kormányhivatal. A bejegyzés szerint az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától a 2000 előtt kiállított könyvformátumú személyi igazolványokat a hatósági nyilvántartásban automatikusan lejártnak minősítik. Fontos tudni, hogy azok, akiknek ilyen régi személyi igazolványuk van, nem kapnak külön értesítést. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, a 70 év felettiek számára ráadásul mindez díjmentes. Ingyenes napközis táborokban látja vendégül az érdeklődő gyerekeket a Magyar Vöröskereszt Somogyvár megyei szervezete. Gyarmati László igazgatóhelyettes beszámolója szerint a támogatói felajánlásoknak köszönhetően tudták megszervezni a díjmentes napközis táborokat, ahol nem csak a kikapcsolódás, hanem a hasznos ismeretek elsajátítása is főszerepet kap. A táborozó gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg az első segélynyújtással, a Vöröskereszt munkájával, valamint a mentők, a tűzoltók és a rendőrség mindennapjaival. 24. alkalommal lesz Margit kerti muzsika Kaposváron. A nyári zenei esték programsorozat részeként idén is számos kaposvári hazai és külföldi művész ad koncertet a Somogyi Vármegye székhelyen. Az ingyenesen látogatható komoly zenei rendezvénysorozat július 22-én kezdődik, és egészen 26-áig kínál programokat. A nyitókoncertet szerdán a Nagy Boldogasszony Székesegyházban tartják, ezt három esti koncert követi, amelyeknek a program ötletgazdája Víg Margit Dériné utcai kertje ad otthont. A zárókoncertet július 26-án tartják a református templomban. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök nem sokkal korábban jelentette be, hogy aláírja a módosítást. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB sugárzás várható ma a déli ország részben, közölte a Hungaromet. A tájékoztatás szerint a Délalföldön és a Dél-Dunántúlon kell nagyon erős UVB sugárzásra készülni. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ilyenkor fokozottan védekezni kell a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben legalább 15 óráig kerülni kell a napozást.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma változóan napos, felhős időre számíthatunk, helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat, de többfelé száraz marad az idő. Általában mérsékelt lesz a nyugatias irányú szél, ami csak záporok, zivatarok környezetében erősödhet fel. A csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul, de extrém magas lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban kiemelten fontos gondoskodni a megfelelő bőrvédelemről.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Túl vagyunk egy középtávú időjárás előrejelzésen, Évus is mondott egyet, és még egyel fogom majd tetézni, mondok majd még egyet, de az alkalommal már az egész nyarat nézzük át. Hogyha valaki esetleg Szabira készül, akkor mire számítson? Lesz-e még jó ideje, vagy sem? Esetleg lesz-e egy ilyen hőkupolás, nagy, borzalmas meleg, mint amilyen a korábbiakban is volt? Miközben higításnak jön Christina Aguilera, a Follow the Flow, az Electric Light Orchestra, és fél óra múlva a horoszkópok is.

0: Rádió most. Programajánló.
1: Ma kikapcsolódási lehetőség lehet túl esetleg a strandoláson, ha valaki valami másra vágyik. A mozi kínálata. A kaposvári Kultikban már délelőtt 10 órától lesznek vetítések. Odüsszeia, Minyonok és szörnyek, Vajana, Toy Story 5, Michael Supergirl és horrorra akadva a kínálat. De jó szívvel ajánlhatom a Krisna-völgyi búcsút is és valamennyi megmozdulását. Ez is tart még a mai napon. Péntek óta vannak rendszeresen védikus esküvők, már ez például délben lesz. Aztán Holi a színek fesztiválja, gasztrokalandozás, családi kalandok a természetben és még akár ruhapróba és szentélytúrák. Mindez a fenntarthatóság és a harmónia jegyében. De ha úgy döntötök, hogy ezen a mai napon inkább a lustálkodás kap nagyobb fókuszt, én azt is megértem.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Nemrégiben volt időjárás előrejelzés, úgyhogy ezúttal egy egész hosszú távú szeretnék hozni nektek. Ha valaki nyaralni megy, akkor hogy mire számíthat? Arra számíthat, hogy a mai napon ugye hidegfront érkezik. Ez nem azt jelenti, hogy nagyon hideg lesz, ez azt jelenti, hogy esetleg jöhet egy kis csapadék és szél. A következő hidegfront csütörtökre várható, 23-án, szintén némi csapadékkal és széllel. Utána stabilizálódik az időjárás, és ismét 30 fok fölé szökik a hőmérséklet, de nagyjából 33-nál több nem lesz. A következő egy hónapban pedig az augusztus, ami érdekes, mert egy kis hőmérséklet eséssel indul, hát szó-szó. Amikor 33-ról 27-re csökken le, hát azért oké, hogy az van vagy 6 fok, de egy kellemetlenül hűvös nem lesz, tehát még mindig kedvez a nyaraláshoz. Itt nálunk gyorsan hozzáteszem, mert ha valaki távolabbra megy, akkor ott nyilván teljesen más lehet az időjárás. De visszatérve Kaposvárhoz, itt augusztusban is nagyjából 30 Celsius fok lesz a hó közepéig, és az extra hosszú a 90 napos előrejelzés szerint azt mutatja a Süsfelnap portál, hogy majd csak augusztus végén indul el lefele a hőmérséklet 25 fok alá, sőt inkább csak szeptemberben. De akkor is még ilyen 25 fokig szökik fel a hőmérséklet, és az első dátum, amikor 20 fok alatti hőmérsékletet, mármint csúcs hőmérsékletet látok, a szeptember 27-e. De még az azt követő hetekben is nagyon-nagyon enyhe lesz az idő, nagyjából 20 fokos maximumokkal, úgyhogy ha előre tekerjük ezt a 3 hónapot október 15-éig, amikorra még 18 fokos napi csúcsot mutat az előrejelzés, megállapíthatjuk, hogy hosszú nyárunk lesz, és ahogy az értékeket elnézem, nem túl sok csapadékkal.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Reklám.
3: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
1: Reklám hangzott el. Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: A zenék között pedig most horoszkópok három blokkban, úgyhogy négyesével hozom őket. Rák, a mai nap energiái arra ösztönöznek, hogy hallgass a megérzéseidre, és bátran vállald fel a legmélyebb érzelmeidet is. Kiváló alkalom ez arra, hogy otthonod biztonságában új terveket szőj, vagy rendezd a kapcsolatodat egy hozzád közel álló személlyel. Oroszlán, bár a jegyedbe lépő energiák már a küszöbön állnak, ma még érdemes kicsit a háttérben maradni és energiát gyűjteni. Használd ezt a napot pihenésre és az elért sikereid átgondolására, mielőtt belevágnál a következő nagy projektbe. Szűz, egy baráti beszélgetés vagy közösségi élmény ma teljesen új megvilágításba helyezhet egy régóta halogatott problémát. Légy nyitott a külső megvilágításokra, mert a környezetedből most rendkívül hasznos inspirációt kaphatsz. Mérleg, a karriered és a hosszú távú céljaid kerülnek ma a fókuszba, így érdemes lesz átértékelned, hogy jó irányba haladsz-e. Egy váratlan felismerés segíthet abban is, hogy hatékonyabban egyensúlyozd a munkádat a magánéleteddel. Innen tehát a Skorpióktól folytatjuk hamarosan.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Meghoztam a folytatást. Skorpió, a mai napon erős vágyat érezhetsz a szellemi növekedésre, legyen szó egy új könyv elolvasásáról, vagy egy mély és filozófikus beszélgetésről. Nyiss a világ felé, mert a megszokott környezetedből kilépve, most sorsfordító felismerésekre tehetsz szert. Nyilas, ez a nap a belső átalakulásról és a felesleges dolgok elengedéséről szól, ami lelkileg felszabadítóan hat rád. Nézz szembe a rejtett félelmeiddel, mert a mai felismerések megerősítik az önbizalmadat és a belső békédet is. Bak, az emberi kapcsolataid és a partnerségek kapnak ma kiemelt szerepet, így érdemes több időt szánnod a szeretteidre. Egy őszinte, tisztázó beszélgetés mélyítheti a kötelékeket és eloszlathatja a korábbi félreértéseket. Vízöntő, a napi rutinod és az egészséged kerül ma előtérbe, így ez a tökéletes alkalom arra, hogy bevezess néhány pozitív életmódbeli változtatást. Figyelj a tested jelzéseire, és ne sajnáld az időt a pihenésre, valamint a mentális feltöltődésre.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ima a horoszkóp záró blokkja, ami február 19-től a június 21-éig születetteknek szól. Halak, a kreativitásod és a játékos éned ma szinte szárnyal, így bátran éld meg az alkotás örömét vagy a romantikus pillanatokat. Engedd szabadjára a képzeletedet, mert a belőled áradó pozitív kisugárzás most mágnesként vonza a környezetedet. Kos, a mai napon a családi fészek és a belső biztonság megteremtése válik a legfontosabbá számodra. Érdemes otthoni tevékenységekkel tölteni az időt, mivel a szeretteid körében találsz rá arra a lelki békére, amelyre igazándiból most vágysz. Bika, rendkívül nyitott és kommunikatív vagy ma, így a megbeszélések és az ötletelések terén nagy sikereket érhetsz el. Használd ki ezt az energiahullámot arra, hogy kifejezd az álláspontodat, vagy felvedd a kapcsolatot rég nem látott ismerősökkel. Ikrek, az anyagiak és a személyes értékek átértékelése áll a mai nap középpontjában, ami segít stabilabb alapokat teremteni. Fontos, hogy ne csak a pénzügyeidre, hanem a saját belső erőforrásaidra és a tehetségedre is büszkén tekints.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17, 18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogó tál 5 főre 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
2: Kit zavar, hogy napnyugta után kezd... Kezdődik az invázió, ha van balcsicsi.
1: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grill matracot, vagy Big Green Egg grill sütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Grund épül a Cserben, Anglia lett a bronzérmes. Üdvözlöm Önöket, 10 óra van, Bán Éva vagyok. Közösségi udvart épít a Mélyben és Reményben alapítvány. A kaposvári szervezet a cseridűlőben élő családoknak álmodott meg egy olyan teret, ahol a környék lakói lehetőséget kapnak a találkozásra, a játékra és a kapcsolatok építésére, mindarra, amire jelenleg nincs alkalmuk. A Grund megépítésére közösségi összefogással vállalkoztak, a megvalósítás pedig már elkezdődött. Egy építőtábor keretében hazai építész hallgatók valósítják meg azokat az ötleteket, amelyeket a közösségi tervezés során a helyi fiatalok és az építész hallgatók közösen álmodtak meg. A július 26-áig tartó táborban készült tűzrakóhely, színpad, de homokozót és autógumiból készült játékokat is kapnak a környékbeliek. Állellenőr téveszti meg a vállalkozásokat Siófokon, erre hívja fel a figyelmet közleményében a Somogyvár megyei kormányhivatal. Mint írták, több bejelentést kaptak, amely szerint egy ismeretlen férfi a katasztrófavédelemre és a helyi önkormányzatra hivatkozva téveszti meg a cégeket. Azzal keresi fel az üzleteket, vállalkozásokat, hogy a tűzoltó készülékeik nem megfelelőek, tőle azonban tudnak vásárolni megfelelő eszközt. A felhívásban a kormányhivatal hangsúlyozza, nincs olyan jogszabályi előírás, amire a férfi hivatkozik, ráadásul a tűzvédelmi hatóság nem értékesít eszközöket. Azt javasolják, hogy mielőtt bárki tűzoltókészüléket vásárolna vagy cserélne, kérjen tanácsot a tűzvédelmi szolgáltatójától vagy a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságtól. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. Azok a mezőgazdasági termelők igényelhetnek rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást, akiknek a 2025-ös aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A támogatást a forrás rendelkezésre állása esetén legkésőbb szeptember 30-áig folyósítják a jogosult mezőgazdasági termelőknek. Tüdőgyulladás okozta Sam Neill halálát, közölte az új-zélandi színész sajtósa. A Jurassic Park filmekből ismert színész halálhírét családja jelentette be hétfőn, halálának okát pedig a pontatlanságok és hazugságok elkerülése véget hozták nyilvánosságra. A 79 éves színész, aki hazája egyik legismertebb művészévé vált, rendkívül zárkózott ember volt, aki kerülte a felhajtást. A temetését is szűk családi körben tartják majd az új-zélandi farmján. Híreink végén pedig sport. Az angol válogatott végzett a harmadik helyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett labdarúgó világbajnokságon, miután tegnap Miami-ban 6-4-re legyőzte a francia csapatot. Az angolok 60 év után szereztek újraérmet a világbajnokságon.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk, helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat, de többfelé száraz marad az idő. Általában mérsékelt lesz a nyugatias irányú szél, ami csak záporok, zivatarok környezetében erősödhet fel. A csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul, de extrém magas lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban kiemelten fontos gondoskodni a megfelelő bőrvédelemről.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
6: Keszthelyi Tibor.
5: Keszthelyi Tibor.
7: Egy óra múlva ilyenkor indul az Easy Rider, de azért ebben az órában sem fogunk unatkozni. Egy picit a labdarúgó VB-vel foglalkozunk, hiszen ma vívják a döntőt.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Alok és Anitta zenéje után nem sokára nosztalgiázunk Nick Kershawval, és nosztalgiázunk, visszatekintünk a labdarúgó VB elejére. Ma már a döntőt fogjuk látni majd, de nézzük azt, hogy mennyire volt rögös az út a döntőig, például a spanyoloknak. Ők az N csoportban mérkőztek meg, elsőként a Kamerun ellen 3-0, aztán Kanada ellen szintén 3-0 győztek, Spanyolország-Peru 1-1, így jutottak 7 ponttal túl az N csoporton. Argentina a H csoportban volt, ők 9 pontos teljesítménnyel gázoltak át a csoporton. Argentina-Algéria 2-1, Argentina-Koreai Köztársaság 1-0 és Argentina-Honduras 3-0. Ezt követően a spanyolok az egyenes kieséses szakaszban a legjobb 32 között Spanyolország-Ausztria 3-0, a nyolcad döntőben Spanyolország-Portugália 1-0, ugye ez egy rendkívül szoros és taktikus rangadó volt. A negyed döntőben Spanyolország-Belgium 2-1, végül az elődöntőben Spanyolország-Franciaország 2-0. A címvédő argentinok útja jóval drámaibb és fizikálisabb volt. Nézzük az utat a döntőig, a legjobb 32-ben Argentina zöldfoki köztársaság 3-2 a hosszabbítás után, a nyolcad döntőben Argentina-Egyiptom szintén 3-2, a negyed döntőben pedig Argentina-Svájc 3-1 a hosszabbítás után. Az elődöntőben Argentina-Anglia 2-1. Tegnap ugyebár a VB történelem egyik legőrültebb 10 gólt hozó bronzmeccsét láthattuk, ahol Anglia 6-4-re győzte le Franciaországot, így azt már tudjuk, hogy ők a bronzérmesek, mármint az angolok. Míg a spanyol-argentin döntő magyar idő szerint ma 21 órakor kezdődik, a New Jersey MetLife Stadiumból közvetítve.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Legyetek nyitottak, akkor tovább élhettek.
2: Eltott vagy?
1: Hát én szerintem nyitott személyiség vagyok én is.
2: Befogadó?
1: Be, abszolút.
2: Akkor oda költözöm.
1: Atyai.
2: Ennyire nem akarsz már nyitott lenni.
1: Ennyire nem akarsz. Valamelyik sorozatban volt ez, hogy nyugodtan nősi, meg tudod, a nős férfiak tovább élnek.
3: És ha nem akarnak...
1: Most én is így vagyok. Légy nyitott, Mikivel tovább élhetsz, és ha nem akarok.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Foci, a Rádió Mostan ma este világbajnoki döntő. Ugye az imméntiekben átnéztük a két csapat útját a döntőig. Most azonban egy egészen más oldalról közelíteném meg a dolgot. Konkrétan arról az oldalról, hogy ma egy 39 éves férfi utoljára lép pályára a világbajnokságon. Hatodszor vesz részt a tornán. Hatodszor húzza fel a mezt. Hatodszor néz ki az alagútból a stadionra, és ő tudja, hogy, és mi is tudjuk, hogy ez lesz az utolsó. Lionel Messi, 39 éves, 5 VB-n van túl, egy világbajnoki címen, 21 tornagólon, ugye ezen rekordot ért el, és bár tegnap megelőzték, ma még ő új rekordot dönthet. De akárhogy is végződik, utána leteszi a mezét, és nem veszi fel többé. Nem azért, mert nem akar, azért, mert azért így 40 fele a test azt mondja, hogy eddig. Lehet, hogy a fej akar, a szív akar, de a térd, a boka, a combhajlító azt mondja, hogy hát, most már azért ezt így be kéne fejezni, ezt egyébként minden sportoló tudja, aki eleget élt és küzdött ahhoz, hogy a saját testét meghallgassa. A másik oldalon viszont ott van egy 19 éves srác, Lamine Jamal. Ő az első VB-jén van ott, az első döntőjében, és egyébként úgy focizik, mintha a világ az övé lenne. Egyébként 19 évesen az is. Hadd kanyarodjak vissza a múltba. Van egy fotó, amit az egész internet ismer, Jamal csecsemő. Egy hónapos, talán kettő. A karján tartja valaki, és az a valaki Lionel Messi. A kép egy UNICEF jótékonysági fotózáson készült Barcelonában, ugye közel két évtizede. Jamal családja nyerte a sorsolást, és a díj az volt, hogy a kisbabájukat lefotózzák Messivel. Nos, az a csecsemő ma este a világbajnoki döntőben áll szemben azzal a fickóval, aki a karján tartotta. Hát, ilyet nem lehet kitalálni, ezt az élet írta. Messi eddig ezen a VB 8 gólt lőtt, triplázott Algéria ellen, Ausztria ellen döntötte meg Klose minden idők rekordját, megcsinálta a lehetetlent Anglia ellen, a hajrában fordítottak két késői góllal. Argentina góljai közül rengeteg a 75. perc után született ezen a tornán, amikor már azt hiszi az ember, hogy vége, na akkor jön Messi és megmutatja, hogy még nincs. Na és most? Hát most lehet, hogy tényleg vége, és nem a meccsnek, hanem a karriernek. Annak a korszaknak, amit Messi neve fémjelez. 15 éve vitatkozunk azon, hogy ki a jobb, ő vagy Ronaldo. Hát ma este ez a vita is lezárul, mert utána már nem lesz miről vitatkozni, Messi is leteszi a mezt, ahogy Ronaldo is. Szóval ma döntő, az argentinokkal és Messivel, ami nem jön még egyszer, mert hogy ez a 39 éves ember, aki a labdát úgy kezeli, mintha a teste része lenne, aki a pályán úgy mozog, mintha előre látna, hogy mi fog majd történni. Nos, ez az ember ma este utoljára csinálja ezt. Aki lemarad, kimarad. És hogyha nyer, Argentína, az egy tökéletes befejezés. Láthattuk Ronaldot búcsúzni könnyek között, nem volt dicsőséges, úgyhogy ha ma Argentína veszít, hát az is egy befejezés, csak más ízű, de akárhogy is, utána csend lesz ott, ahol eddig Ronaldo és Messi volt. Az a csend, amit nem tölt be senki, hát talán majd Jamal, talán más, talán évtizedek múlva valaki, akit még nem is ismerünk. De egy biztos, hogy ma vasárnap este 9-kor még ott van Messi. Utoljára.

0: Micsoda sejtelmesség így a dal végére. Ariana Grande-t hallgattuk, és ez az óra ezzel a dallal véget is ért. Évus mondja a híreket, utána pedig indul az Easyrider Molly kapitánnyal, aki ezúttal borászkodni fog még hozzá Iggal településén.
1: Hírek most!
2: Gázvezeték csere kezdődik holnap az Arany János közben. Ma különösen figyelni kell a bőrvédelemre. 11 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Cserélik a gázvezetéket, emiatt holnaptól ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani az Arany János közben. A vezetékcsere miatt fel kell bontani az úttestet, ezért az EON arra kéri az autósokat és a gyalogosokat, hogy a munkaterület közelében folyamatosan figyeljék a jelzéseket, és közlekedjenek a szokásosnál is nagyobb óvatossággal és körültekintéssel. A szolgáltató a közleményben megjegyezte, hogy a munkavégzés nem befolyásolja a földgázszolgáltatást, így az zavartalan lesz, és a környéken lakók is meg fogják tudni közelíteni a lakásaikat. A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak majd. Somogyban is zajlik a nyári betakarítás. Ebben az időszakban egyre több mezőgazdasági gép, lassú jármű vagy éppen terményszállító tűnik fel az utakon. A vármegyei rendőrfőkapitányság fokozott figyelmet kér az autósoktól és a munkagépek sofőrjeitől is. Közleményükben azt írták, hogy aki személyautóval közlekedik, tartson megfelelő követési távolságot, és csak akkor előzzön, ha az teljes biztonsággal megteheti. Azt is kiemelték, hogy előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot hagyni, hiszen ezek a járművek szélesebbek és nehezebben manővereznek. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, valamint azt, hogyha az úttesten sarat vagy más szennyeződést észlelnek, hívják a 112-es segélyhívót. Magyar Péter miniszterelnök kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójává Annus Zsolt Antalt, vele egy időben pedig a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójává Tóth Szabolcsot. Az erről szóló határozatok már megjelentek a magyar közlönyben. A kinevezések július 19-től hatályosak. A figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható ma a déli ország részben, közölte a Hungaromet. A tájékoztatás szerint a Délalföldön és a Dél-Dunántúlon kell nagyon erős UVB-sugárzásra készülni. A lehetséges legmagasabb érték 7,1 és 7,3 körül alakulhat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ilyenkor fokozottan védekezni kell a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben legalább 15 óráig kerülni kell a napozást. Híreink végén pedig sport. Újabb nemzetközi sikert könyvelhet el a Kasi. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán számolt be arról, hogy sportolójuk Bogen First Zsófia a magyar válogatott tagjaként részt vett a Katolikus Iskolák Nemzetközi Sportszövetsége által rendezett nemzetközi diák sportversenyen. A rangos eseményen 11 ország fiatal sportolói mérték összetudásukat. A kaposvári atléta 4 versenyszámban is az élmezőnyben végzett. 400 méter gáton ezüstérmet, távolugrásban és svédváltóban pedig bronzot szerzett, míg 100 méteres síkfutásban a 4. helyen tudott végezni.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma változóan napos, felhős időre számíthatunk, helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat, de többfelé száraz marad az idő. Általában mérsékelt lesz a nyugatias irányú szél, ami csak záporok, zivatarok környezetében erősödhet fel. A csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul, de extrém magas lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban kiemelten fontos gondoskodni a megfelelő bőrvédelemről.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Easy Rider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider Molly Willivel és Krisztivel, aki Sziget-Szent Miklós érkezett ide hozzánk, és az Easy Rider kapcsán nem csak azért nekem bennünket, hogy honnét jöttél, az is nyilvánvaló, hanem az, hogy ez a fajta feeling, ami itt van, éppen az igazi borbáti kör várja a százszariakat, nyilván lesznek ételek is, italok is, ez egy jó közösségteremtő program, beszélgetünk egymással, te viszont igat is szereted.
2: Igen, abszolút. Legelőször, amikor ide lejöttünk, egy ingatlanossal jöttünk egyébként ide, és én soha nem felejtem el, hogy megnéztük az első nyaralót, és amikor bementünk, a pergolára oda mentünk, és azt mondta, hogy na, mi biztos nem fogjuk ezt megvenni. Én már akkor tudtam, hogy meg fogjuk venni. Ahogy ide beléptem, én azt éreztem, hogy hazajöttem. És én ezt a mai napig így érzem.
1: Netán barátságosak az emberek?
2: Nem csak az emberek, az egész közeg, ahogy belépek ide. Nekem már az, hogyha meglátom az igaltáblát, nekem az már így megdobogtatja a szívemet.
1: Most egy pincénél vagyunk, akik a pincénél igalban, akik várják a százszáriakat. Közös kapocs a bor. Te hogy állsz a borra?
2: Hát durva, egy kicsit én sörös voltam régen. Mióta Bálint borát megkóstoltam, azóta Bálinthoz járunk vissza, mert attól nem tudom, nem fáj a fejem, jól érzem magam, teljesen annyira kellemes, és nekem egyébként maga az egész ízvilág, meg így minden.
1: A bortát tetszik, az finom. Egy nagyon finom házi kolbászt teszel, szalámit.
2: Imádom a szarvas szalámit.
1: De hát van csülök is a kemencében, burgonyával. Mi a kedvenc ételed?
2: Ha a kedvenc ételemet mondom, ette gulyás leves. Én azért meg vagyok veszve. A gulyás leves, és hogyha most nem ilyen mitől főételekről beszélünk, akkor a szalonnák, a szalámik, szarvas szalámi. Hát én az ilyeneket szeretem.
1: Krisztinek köszönjük Sziget-Szent Miklósról, és reméljük, hogy sokat jöttök még igalba. Rövidesen folytatjuk.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatom az Easy Ridert, és dr. Szántó Imre igazpolgármester is itt van, ő is hallotta az iménti beszélgetést. Kriszti Sziget-Szent Miklósról, hát szerelmes lett Tigalba. Gondolom, ezek jók füleinek.
2: Hát igen, mi Tigalba mindenkit nagy szeretettel várunk és fogadunk, akár rendezvényről legyen szó, akár itt lakásról, akár nyaralásról. Őszinte leszek, boldog vagyok, hogy ilyet is hallok. Ugye ők a teljesen véletlen a mai nap folyamán ránk csatlakoztak, egyik borbaráti társaságnak sem tagjai, de egész egyszerűen erre sétáltak, meghallották a muzsikaszót, az illatokat érezték, és mi nagy szeretettel várom mindenkit, mert én még abban nőttem föl, és azt gondolom, hogy így a társaságunk túlnyomó többsége is ugyanezzel a gondolatmenettel nőtt föl, hogy mindig van egy székkel több az asztalnál, úgyhogy mindig várunk mindenkit nagy szeretettel.
1: A mostani helyzetben az igazi borbaráti kör várja a szászáriakat. Miért jók ezek az ilyen kapcsolatok?
2: Az igazi borbarátok egy kicsit fiatal szerveződés. Ennek az alapjai igazából visszanyúlnak Szászvárra, hiszen ott már nagyon régóta működik szervezett keretek között borbaráti kör, és az igazi tagok valamennyi tagja tag Szászváron is, és tulajdonképpen onnan lopták el az ötletet, hogy hogyan kell egy ilyen egyesületet megszervezni, valamint a Mernyegeszti kertbarát körből nyúltunk még le annak idején ihleteket, és tulajdonképpen így alakult meg az igazi bor és kertbarát kör, aki mindig nagy szeretettel ápolja ezeket a régi kapcsolatokat. És ugye itt a fürdő, ilyenkor lejönnek a szászváriak, fürdenek egyet, és a fürdőtől kitúráznak ide a pincéhez, ahol pedig itt hát mi nyilvánvalóan jó gazda módjára várjuk őket, befejezik a napot, így van.
1: Kemencés ételek, fülök, ha jól tudom, újburgonyával, nagyon finom fröccsök, ami megint csak alkalmat ad a beszélgetésre.
2: Ez így van. Egy jó beszélgetéshez kell egy jó bor, vagy egy jó borhoz kell egy jó beszélgetés, és itt azt gondolom, hogy igazán meg lehet találni azokat a témákat, amik az embereket mozgatják. Ilyenkor nem csak a bor és pálinka készítés, vagy a főzés kerül előtérbe, van szó minden másról, de a lényeg az, hogy a nap végén mindig mindenben sikerül egyetértésre jutni, és azt gondolom, hogy ez a mai világban az egyik legnagyobb kincs.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Rövidesen jönnek a szászáriak, mégpedig a szászári borbáti kör, az itt lesznek az igaliak is, nyilván ők a házigazdák, és éppen zsíros kenyeret kentek. Itt már szó volt arról, hogy nagyon szeretik az ilyenfajta összejöveteket az emberek. A zsíros kenyér is kell ide? Szia, Smicsi!
2: Igen, hát az első kis harapnivaló, amit a pálinka előtt talán vagy utána fogyasztunk, az egy jó hagymás zsíros kenyér, ez mindig is jól szokott esni a vendégeknek, és utána majd a következő egy kis vacsora.
1: Lilahagymával, kis piros megszólt paprikával tetején?
2: Igen, lilahagyma, só, piros paprika, csak a díszért.
1: Kell még utána valami?
2: Hát a pálinka. A főétel az egy csülök lesz, egy kemencébe sült csülök, parasztburgonyával, krumplival, hogyha szabad így mondani. Miért ne szabadna? Az lesz a vacsora. És bort kóstolunk, mindegyikünk hozott bort otthonról, és akkor abból kóstolunk.
1: Ilyenkor megkóstoljátok egymást, talán nem?
2: Igen, ilyenkor megkóstoljuk egymást, barát, igaz, most már azért itt a lassan a szüret előtt fehér, illetve rozéborok kifutnak a divatból legalábbis, és akkor jönnek az újak. Ebből még azért jókat fogyasztunk itt a mostani időszakban is, igen.
1: Ahogy mondtad, a zsíros kenyér és a jó kis csülök is kell hozzá, hogy egyensúlyba tartja az ember gyomrát a fröccsökkel.
2: Igen, igyekszünk ezekkel a ételekkel, italokkal úgymond egyensúlyba tartani szervezetünket is.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytat.

0: Gasztronómiai műsora.
1: Szia, Tyuki, papám Laci, mindenki ismeri Galba. Látom, hogy nagyon akkurátusan készíted a zsíros kenyereket, hagymával. Amúgy kedvenc ételed, ezt szereted?
2: Ne, szeretem nagyon, te meg tudod, mit szeretek, mert kovászos uborkával, nagyon finom ez az egész. Csak hát az mostan, az nincs. Most.
1: Tehát így, hogy mondod, zsíros kenyér, lila hagymával, egy kis kovászos uborkával.
2: Hát úgyis jó szerintem. Ki úgy a szereti, tudod, hogy mondom, ez így működik.
1: Mi megy hozzá, fehér vagy vörös recs, vagy rozé?
2: Hát szerintem a zsíros kenyérhez, hát szerintem mindegy, hogy mit teszünk hozzája, vagy milyen bort iszunk hozzája, nagyon finom. Bálintnak nagyon finom borai vannak, hát majd meglátjuk, hogy ki mit akar hozzája. Mindenki más szeret.
1: De a csüllök is érdekel azért.
2: Nagyon jó, a legjobb tej, hogyan mondom. Nem rossz tej.
1: Nem van pácolva több nap.
2: Igen, kis krumplival, nagyon finom tej. Ez már itt a pincéné, ez itt már menő. Az évek óta itt a Bálintnál már így menő.
1: A Kreka pincé a házigazda, jönnek a szászfári borosok, ők a vendégek ma. Igalek is voltak már többször szászfáron, ott kicsit fehérebbek, savasabbak a borok, de térjünk ide vissza az itteni vendéglátásra. Mit szeretnek még ilyenkor az emberek? Csülkön kívül jó pörkölt.
2: Hát én együttétet meg a fűszeres ételeket, tudod, hogyan mondom.
1: Meg a nehéz, ilyenkor kell a nehéz, a főszívja.
2: Igen. A fűszeres ételek.
1: Rántott cukkini, mert nem sokra mennénk.
2: Nem, meg a tökkel se.
1: Ha nézzük ezeket a pincel vendéglátós bulikat, akkor igen. Mondtad a csülköt, mondtad a igen. Pörköltet. Mi a legkedveltebb étel, ami szívesen fogyasz a szél?
2: A legkedveltebb ételem. Hát a csülkös pöri. Krumplival, húvat, az kiváló.
1: Laci, köszönöm. Német Lacival beszélgettem. Papám Laci, köszönjük.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: De most nem egy étteremben vagyunk, hanem a Kreka pincénél. Oda-vissza mennek ezek a dolgok. Ti már voltatok Szászváron, ők önnek ide, ők is megvendégelik az embereket finom ételekkel, borokkal, és itt is meg vannak vendégelve. Miért jó ez?
2: Azért jó, mert ez egy politikamentes, jó beszélgetéseket hozó összejövetel, ahol lehet, hogy éppen arról beszélünk, hogy miért nem tettünk több sót a csülökre, vagy éppen a pörköltbe, vagy a te borod finomabb, mint az enyém. Igen, ők a kint, és a savasabb részt szeretik azon a vidéken. Felénk ugye mi itt a déli parti vonalhoz tartozunk, a Boglári borvidéknek a külső széle vagyunk, ahol nem tartozunk a Boglári borvidékhez, de a boraink onnan származnak, az a szőlőt onnan vásároljuk. Ezért ők ez illatos fehéreket fogják itt most jobban kóstolni, és nekik ez most ezért egy kuriózum.
1: Szászfer inkább német ajkú. Ételekben van különbség? Itt most csülök lesz.
2: Igen, most pont német ajkú, és mondanánk, hogy a bajor csülök, vagy a bármi így hozzátéve. Nálunk nem ilyen sörös csülökként készül, holott sört használ, úgy tudom, a bálint hozzá, amikor ezt meg fogja sütni. Esznek hozzá kenyeret, tehát a szászfariak szeretnek mindenhez kenyeret enni.
1: Kreka Ferenc, köszönjük!
2: Nagyon szívesen!
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatjuk az Easy Rider-t József Szigetszent Miklósról. Biztos, hogy ő is kötődik valamilyen szinten a gasztronómiához. Amit itt látsz, zsíros kenyér, sülcsülök, jó fröccs, egy jó pálinka, gondolom azért tőletek sem áll messze.
2: Igazából nem. Gyondabasár, dabasári és dabas. Én ezt a falusi létet gyakorlatilag a saját bőrömön tapasztaltam gyerekkoromtól kezdve, tehát hogy ezeket a dolgokat én tőlem abszolút nem állnak távol, ugye, hogy rendszeresen télen disznót vágtunk, de nem volt olyan alkatrésze a disznónak gyakorlatilag, ami nem fogyott el. Szüleim egyébként ilyen kísérletező, vállalkozó kedvűek voltak, illetve jellemzően inkább anyám. Mi csirkésztünk is nagy tételben annak idején. 3300-3500 darab csirkénk volt, amit tartottunk. Anyám a csirkét gyakorlatilag annyiféleképp tudta akkoriban elkészíteni, szerintem, hogy nagyon sok szakács megirigyelte volna. Tudom azt, hogy ezek a dolgok, ezek nagyon jó dolgok, és ezeket érdemes és kell fönntartani, és ez a gasztronómiának egy olyan, vagy a gasztronómiában egy olyan élvezeti faktort tud adni, vagy tudnak adni ezek az egyszerű dolgok, mint egy zsíros kenyér lilahagymával.
1: Piros paprikával tetején, kiszólt paprikával, az kell rá? Vagy piros arany minimum?
2: Az mindenképpen nem szabad. Még ha egy kicsit füstölt is a piros paprika, akkor meg aztán az már a zenit. Igen. Gyerekkoromban, meg fiatalkoromban azért ezek a dolgok még mentek, ezek a helyi hagyományok, ezek a disznóvágás, hogy hétvégenként disznót vágunk, és akkor egyik hétvégén az egyik család vág, a másik hétvégén a másik család, és akkor így lehet egymáshoz elmenni, segíteni, viszont segíteni. Annak idején jó bulik voltak. Igen, ez a lelke, hogy akkoriban azért nem napi szinten vágtak disznót, hanem azt,
1: évente talán kétszer.
2: Évente kétszer talán, ugye húsvét és onkának meg kellett lenni, meg karácsonyra azért kocsonya. Azért ez nem mindennapos történet volt, de ezeket pont azért tették, ezeket ünnepék. Még akkor is, hogyha ez reggeltől estig munkával telt.
0: Ez volt az Easy Rider. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grill matracot, vagy Big Green Egg grill sütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: A Toldiban folytatódik a lakossági fórum. Egyedi eset lehetett a rinyai halpusztulás. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Személyesen is véleményezhetik az új buszmenetrend tervezetet a kaposváriak. A témában összesen 8 alkalommal tartanak lakossági fórumot egészen augusztus elejéig. Legközelebb július 21-én a Toldi lakótelepi iskolában lesz fórum, majd 22-én a toponáriak, 23-án a kaposfürediek, 30-án pedig a Szentjakabi városrész lakói mondhatják el személyesen is a véleményüket. Augusztusban is folytatódik a fórum sorozat, akkor a tüskevári és a töröcskei városrészeken élőket várják, legvégül pedig a Kaposvár arénához mehetnek az érdeklődők. E-mailben is lehet javaslatokat tenni, ezt a menetrend@kkzrt.hu címre kell küldeni. Az eső moshatott be szennyeződést a Taranyi rinyába, ami 40 kilónyi hal pusztulását okozta, ezt állapította meg a Horgász Egyesületek Somogy megyei szövetsége. Közleményük szerint július 5-én a Tarany község melletti Taranyi rinya patakon hal pusztulást észleltek. A vizsgálatok nem derítette ki egyértelmű szennyezőforrást, megállapították ugyanakkor, hogy a halpusztulás hátterében nagy valószínűséggel az áll, hogy az eső valamiféle szennyeződést moshatott a patakba, ez pedig a halak elpusztulását okozta. Az Egyesület a közleményben megjegyzi, hogy az elhullott halak mennyisége nem minősül tömeges halpusztulásnak. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma, ismertette Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. Mint mondta, az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Hozzátette, az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt Magyarország élőfa készlete tavaly. Az élőkörnyezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a belföldi erdők legnagyobb része gazdasági célokat szolgált, de közjóléti és különféle védelmi célú rendeltetésük is van. A tavalyi adatok alapján fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet, a tölgy a második legelterjedtebb fafaj, utána pedig a cser következett. A fa kitermelésben az akáca, fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. Híreink végén pedig sport. Mégsem vasárnap kezdi a bajnokságot a Rákóczi. A kaposvári futballcsapat közleményben tájékoztat arról, hogy az MLS elfogadta a klubok által egységesen megfogalmazott kérést, és így az NB3-as bajnokságban résztvevő csapatok is egyénileg megválaszthatják a hazai mérkőzéseik időpontját. A kaposvári klub azonnal élt is ezzel a lehetőséggel, és ennek köszönhetően már a bajnoki nyitányt is szombaton rendezik. Az első körben a Rákóczi a BFC Siófokot fogadja július 25-én.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma változóan napos, felhős időre számíthatunk, helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat, de többfelé száraz marad az idő. Általában mérsékelt lesz a nyugatias irányú szél, ami csak záporok, zivatarok környezetében erősödhet fel. A csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul, de extrém magas lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban kiemelten fontos gondoskodni a megfelelő bőrvédelemről.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
5: Sziasztok! Megkezdtük a délutánt, és hogy jól kezdődjék, egy finom vasárnapi ebéd kell hozzá. Jó étvágyat kívánok hozzá!

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Hello, kellemes délutánt kívánok, jó étvágyat az ebédhez, és hogyha valaki esetleg megijedt, hogy eltűnt a Facebookja a laptopján, akkor nem az ön, nem a te készülékedben van a hiba, hanem a Facebooknál történt valamiféle kis bibi, legalábbis több cég is megírta, ezt tapasztalták a telefonokon, minden úgy működik, ahogy kell, tehát az emberek zöme észre sem vette, csak akik valamilyen asztali alkalmazáson keresztül használták, ott tűnt el, nem volt elérhető a főoldal, de úgy néz ki, hogy a mi vidékünkön, itt Kaposváron és környékén a Down Detector szerint már sikerült ezt a hibát helyreállítani, és ismételten elérhető a világ legnagyobb közösségi oldala. Egyébként ezeket a közösségi platformokat a havi aktív felhasználók száma alapján rangsorolják is, ezt MAU-nak hívják, azaz Monthly Active Users. A globális piacot továbbra is a Meta cégcsoport birtokolja, az Alphabet és a kínai óriások előtt is, de nézzük apránként. A Facebook az első, nagyjából 3,2 milliárd felhasználóval, második az Instagram, 3 milliárd felhasználóval, harmadik a WhatsApp, szintén 3 milliárd felhasználóval, ezek mind a Metához tartoznak. A YouTube a negyedik legkeresettebb oldal, 2,8 milliárd havi aktív felhasználóval, ötödik a TikTok 2 milliárd felhasználóval, hatodik a kínai WeChat 1,4 milliárd felhasználóval, hetedik a Telegram 1 milliárd, nyolcadik a Snapchat 930 millió, kilencedik a Reddit 850 millió, tizedik az X, a korábbi Twitter 650 millió felhasználóval. Ez tehát a top 10, említése méltó még a Pinterest, a Threads és a LinkedIn.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Különleges észlelést tettek, amiről egyébként posztoltak most már több oldalon is. Arról van szó, hogy a Balatonon alig néhány nappal ezelőtt felhők jelentek meg fölötte. De hogy úgy hirtelen egyszerre, és beterítették az egész Balatont a Tihanyi félszigettől nyugatra. Hát néztek is mindazok, akik a radarképet bámulták, hogy mi lehet ez kipárolgás, és hogy kizárólag parttól partig tart, és nem igazán hagyják el ezek a felhők a partvonalát. A vémet szúrta ki, és először egyébként a víz kipárolgásának gondolták a radaron megjelenő felhőzetet. Aztán később kiderült, hogy szó sincs erről. Az árvaszúnyogok tömeges rajzása miatt kialakuló interferencia felhőzetként jelent meg az időjárás a radarokon. Így tehát valóban felhő volt, de szúnyog felhő. Tavaly is volt ilyen, a jelek szerint idén is nagyon ideálisak a körülmények a szúnyogoknak. Egy rajzás tehát az idénre már megvan. Pipa. Vélhetőleg lesz még.

0: A világ egyik legismertebb zenét hallgattuk itt a Rádió Mosban. Sergio Mendez és a Black Eyed Peas előadásában hallgattuk. Ez volt a Maskenada, ami a brazil zene és a globális popkultúra egyik legismertebb, legikonikusabb dala. Bár sokan Sergio Mendez nevéhez kötik, a dal születése 1963-ra tehető. Egy fiatal brazil gitáros énekes, Jörg Ben írta és rögzítette akkor. És hozott valami teljesen újat. Egyébként, hogy mit is jelent? Ez egy ilyen brazil slang kifejezés, a szó szerinti fordítása azt jelenti, hogy de semmi. A valóságban egyébként több kifejezés is hozzá kötődik. Jelenthető azt, hogy ugyan már, hagyd már, menj már innen, és azt is, hogy na ne mondd. Maga a dal szövege arról szól, hogy elküldjük a rossz kedvet, a negatív energiákat, és csak táncolunk, szambát táncolunk, szóval igencsak pozitív életszemléletű. Ilyen pozitivitás kívánok nektek délutánra, és nem csak Celsiusban, hanem jó kedvben. Kellemes vasárnap délután. Sziasztok, találkozunk kedden reggel.
1: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Mos.

0: Hírek most!
1: Ingyenes tábort hirdetett a Vöröskereszt, nem volt ötös alottón. Bánéva vagyok a hírekkel, köszöntöm Önöket, 13 óra van. Hamarosan érvényüket vesztik a régi személyi igazolványok, erre hívta fel a figyelmet a Somogy vármegyei kormányhivatal. A bejegyzés szerint az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától a 2000 előtt kiállított könyvformátumú személyi igazolványokat a hatósági nyilvántartásban automatikusan lejártnak minősítik. Fontos tudni, hogy azok, akiknek ilyen régi személyi igazolványuk van, nem kapnak külön értesítést. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, a 70 év felettiek számára ráadásul mindez díjmentes. Ingyenes napközis táborokban látja vendégül az érdeklődő gyerekeket a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Gyarmati László igazgatóhelyettes beszámolója szerint a támogatói felajánlásoknak köszönhetően tudták megszervezni a díjmentes napközis táborokat, ahol nem csak a kikapcsolódás, hanem a hasznos ismeretek elsajátítása is főszerepet kap. A táborozó gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg az első segélynyújtással, a Vöröskereszt munkájával, valamint a mentők, a tűzoltók és a rendőrség mindennapjaival. 24. alkalommal lesz Margit kerti muzsika Kaposváron. A nyári zenei esték programsorozat részeként idén is számos kaposvári hazai és külföldi művész ad koncertet a Somogyi vármegye székhelyen. Az ingyenesen látogatható komoly zenei rendezvénysorozat július 22-én kezdődik, és egészen 26-áig kínál programokat. A nyitó koncertet szerdán a Nagy Boldogasszony Székesegyházban tartják, ezt három esti koncert követi, amelyeknek a program ötletgazdája Víg Margit Dériné utcai kertje ad otthont. A záró koncertet július 26-án tartják a református templomban. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósfai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. Azt írta, a javaslatukat a nyár végéig mindenképpen benyújtják a kormánynak. Hozzátette, az is gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. Kihúzták szombaton az ötös lottó 29. heti nyertes számait, és ez már a 8. sorsolás volt, ahol nem lett teli találatos szelvény. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a nyerő számsor a következő volt: 1, 20, 22, 38, 43. Nem lett 5 találatos, a négyesek nyereménye viszont egyenként 2.041.445 forint. A hármasok 23.370 forintot érnek, míg a kettesekért 3025 forintot fizetnek a lottózókban. A következő héten várható nyereményösszeg az ötös lottón 1.290.000.000 forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma változóan napos felhős időre számíthatunk, helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat, de többfelé száraz marad az idő. Általában mérsékelt lesz a nyugatias irányú szél, ami csak záporok, zivatarok környezetében erősödhet fel. A csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul, de extrém magas lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban kiemelten fontos gondoskodni a megfelelő bőrvédelemről.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

a legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Grundot építenek a Cserben, ingyenes mozgásórákat tartanak az S-parkban. 14 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Közösségi udvart épít a Mélyben és Reményben alapítvány. A kaposvári szervezet a cseridűlőben élő családoknak álmodott meg egy olyan teret, ahol a környék lakói lehetőséget kapnak a találkozásra, a játékra és a kapcsolatok építésére, mindarra, amire jelenleg nincs alkalmuk. A Grund megépítésére közösségi összefogással vállalkoztak, a megvalósítás pedig már elkezdődött. Egy építőtábor keretében hazai építész hallgatók valósítják meg azokat az ötleteket, amelyeket a közösségi tervezés során a helyi fiatalok és az építész hallgatók közösen álmodtak meg. A július 26-áig tartó táborban készült tűzrakóhely, színpad, de homokozót és autógumiból készült játékokat is kapnak a környékbeliek. Az egészségügyi miniszter a mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Szekeres György Tibor pszichiátert. A határozat szerint Szekeres György Tibor áttekinti a teljes mentális egészségügyi ellátórendszert, és javaslatot tesz az annak megerősítését és fejlesztését szolgáló intézkedésekre. A miniszteri biztos kinevezése július 1-től hatályos. 8 év fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Budapest környéki törvényszék pénteken azt a férfit, aki elmenekült az igazságszolgáltatás elől, majd egy fejszennyéllel rátámadta rendőrökre, betörte a szolgálati autójuk ablakát, ezt követően pedig egy rendőrbuszba hajtott. A férfit több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, valamint közúti veszélyeztetés és rongálás büntettében mondta ki bűnösnek a törvényszék. Globálisan kevesebb, mint 280 millió okostelefont szállítottak ki az idei második negyedévben, ami 7% csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest. Egy friss jelentés szerint ez már a második egymást követő olyan negyedév volt, amikor éves szintű csökkenést mértek. Szakértők szerint a memóriacsipek hiánya fölhajtotta a készülékek árát. A memóriacsipek ára egy év alatt közel 3%-kal nőtt, ami egyre több céget érint negatívan, a kisebbek a túlélésért küzdenek. Az Apple és a Samsung egyelőre ellenállónak bizonyultak, és ennek a két cégnek sikerült növelnie az értékesítést. Híreink végén pedig sport. A sport jegyében telik a július az S-parkban. A változatos mozgásformákat felsorakoztató programsorozat a hónap minden hétvégéjére más-más edzés lehetőséget biztosít. Tegnap trambulin fitness, valamint feszültségoldó relaxációt biztosító nyújtás várta az érdeklődőket, de jövő héten is lehet csatlakozni. Július 24-én 6 hajógát tartanak, július 25-én pedig a felnőtteket erősítő aerobik, a kicsiket gyerekjóga várja a Bíborliget pihenőparkban. A programok ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk.
0: Időjárás jelentés.
4: A késő délutáni óráktól egy újabb hideg front éri el térségünket. Többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként kialakulhat egy-egy zápor, néhol zivatar is. Általában mérsékelt lesz a nyugatias irányú szél, ami záporok, zivatarok környezetében élénk erős lehet. A délutáni 27 fokos hőmérséklet estére 21 és 23 fok között valószínű, hajnalra pedig 15 fokig csökken. Holnap sok lesz a napsütés, de a hőmérséklet csupán 25 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Gázvezetéket cserélnek az Arany közben, segítséget kérnek a kaposvári madarászok. 15 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Cserélik a gázvezetéket, emiatt holnaptól ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani az Arany János közben. A vezetékcsere miatt fel kell bontani az úttestet, ezért az EON arra kéri az autósokat és a gyalogosokat, hogy a munkaterület közelében folyamatosan figyeljék a jelzéseket, és közlekedjenek a szokásosnál is nagyobb óvatossággal és körültekintéssel. A szolgáltató a közleményben megjegyezte, hogy a munkavégzés nem befolyásolja a földgázszolgáltatást, így az zavartalan lesz, és a környéken lakók is meg fogják tudni közelíteni a lakásaikat. A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak majd. A madárbarátok segítségét kérik a kaposvári madarászok. A Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja a Facebook oldalán tett közzé felhívást, mely szerint madárkalitkákra lenne szükségük. Azt írták, hogy akinek a tárolójában vagy a garázsában nélkülözhető madárkalitka van, sokat segítene az egyesület tagjainak, az utóbbi időben ugyanis rengeteg madarat kellett elszállásolniuk. A bejegyzésben hozzátették, hogy a fióka szezon után visszaszolgáltatják az eszközöket. Ha valaki segíteni szeretne, az egyesület elérhetőségeit az MME kaposvári csoportjának közösségi oldalán találja meg. Magyar Péter miniszterelnök kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójává Annus Zsolt Antalt, vele egy időben pedig a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójává Tóth Szabolcsot. Az erről szóló határozatok már megjelentek a magyar közlönyben. A kinevezések július 19-től hatályosak. Donald Trump amerikai elnök újabb vámok kivetésével fenyegette meg Kanadát, ezúttal a füst miatt. Az amerikai elnök azt mondta, felelősnek tartja Kanadát azért, mert nem gondozza megfelelően az erdőit és az azokban található bozótot. Hozzátette, az Egyesült Államokban most ezért áramlik be mocskos, szennyezett és egészségre káros levegő. A hatalmas kanadai erdőtüzek miatt keletkezett, az USA-ba is bőven átnyúló füst miatt már több amerikai politikus is szót emelt. Kanada viszont arra kérte az Egyesült Államokat, ahelyett, hogy panaszkodnak, inkább küldjenek segítséget az oltáshoz. Híreink végén pedig sport. Újabb nemzetközi sikert könyvelhet el a Kasi. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán számolt be arról, hogy sportolójuk Bogen First Zsófia a magyar válogatott tagjaként részt vett a Katolikus Iskolák Nemzetközi Sportszövetsége által rendezett nemzetközi diák sportversenyen. A rangos eseményen 11 ország fiatal sportolói mérték összetudásukat. A kaposvári atléta 4 versenyszámban is az élmezőnyben végzett. 400 méter gáton ezüstérmet, távolugrásban és svédváltóban pedig bronzot szerzett, míg 100 méteres síkfutásban a 4. helyen tudott végezni.
0: Időjárás jelentés.
1: A késő délutáni óráktól egy újabb hideg front éri el térségünket. Többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként kialakulhat egy-egy zápor, néhol zivatar is. Általában mérsékelt lesz a nyugatias irányú szél, ami záporok, zivatarok környezetében élénk erős lehet. A délutáni 27 fokos hőmérséklet estére 21 és 23 fok között valószínű, hajnalra pedig 15 fokig csökken. Holnap sok lesz a napsütés, de a hőmérséklet csupán 25 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
2: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
1: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem. Az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
2: Hát erre nem gondoltam volna. Itt az elixír.
1: Itt az elixír, a személyiségünk.
2: Én annyit ott vagyok, mint
1: egyébként
2: mindegy.
1: Az vagy.
2: Kétajtos gardrob szeker.
1: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrob Vilmos. Atya ég.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Elmondhatják a véleményüket a kaposváriak. Szombaton kezdi a bajnokságot a Rákóczi. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 16 óra van. Személyesen is véleményezhetik az új buszmenetrend tervezetet a kaposváriak. A témában összesen 8 alkalommal tartanak lakossági fórumot egészen augusztus elejéig. Legközelebb július 21-én a Toldi lakótelepi iskolában lesz fórum, majd 22-én a toponáriak, 23-án a kaposfürediek, 30-án pedig a Szent Jakabi városrész lakói mondhatják el személyesen is a véleményüket. Augusztusban is folytatódik a fórum sorozat, akkor a tüskevári és a töröcskei városrészeken élőket várják, legvégül pedig a Kaposvár arénához mehetnek az érdeklődők. E-mailben is lehet javaslatokat tenni, ezt a menetrend@kkzrt.hu címre kell küldeni. Az eső moshatott be szennyeződést a Taranyi Rinyába, ami 40 kilónyi hal pusztulását okozta, ezt állapította meg a Horgász Egyesületek Somogy megyei szövetsége. Közleményük szerint július 5-én a Tarany község melletti Taranyi Rinya patakon hal pusztulást észleltek. A vizsgálatok nem derítette ki egyértelmű szennyezőforrást, megállapították ugyanakkor, hogy a halpusztulás hátterében nagy valószínűséggel az áll, hogy az eső valamiféle szennyeződést moshatott a patakba, ez pedig a halak elpusztulását okozta. Az Egyesület a közleményben megjegyzi, hogy az elhullott halak mennyisége nem minősül tömeges halpusztulásnak. Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt Magyarország élőfa készlete tavaly. Az élőkörnyezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a belföldi erdők legnagyobb része gazdasági célokat szolgált, de közjóléti és különféle védelmi célú rendeltetésük is van. A tavalyi adatok alapján fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet, a tölgy a második legelterjedtebb fafaj, utána pedig a cser következett. A fa kitermelésben az akáca, fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. Tüdőgyulladás okozta Sam Neill halálát, közölte az új-zélandi színész sajtósa. A Jurassic Park filmekből ismert színész halálhírét családja jelentette be hétfőn, halálának okát pedig a pontatlanságok és hazugságok elkerülése véget hozták nyilvánosságra. A 79 éves színész, aki hazája egyik legismertebb művészévé vált, rendkívül zárkózott ember volt, aki kerülte a felhajtást. A temetését is szűk családi körben tartják majd az új-zélandi farmján. Híreink végén pedig sport. Mégsem vasárnap kezdi a bajnokságot a Rákóczi. A kaposvári futballcsapat közleményben tájékoztat arról, hogy az MLS elfogadta a klubok által egységesen megfogalmazott kérést, és így az NB3-as bajnokságban résztvevő csapatok is egyénileg megválaszthatják a hazai mérkőzéseik időpontját. A kaposvári klub azonnal élt is ezzel a lehetőséggel, és ennek köszönhetően már a bajnoki nyitányt is szombaton rendezik. Az első körben a Rákóczi a BFC Siófokot fogadja július 25-én.
0: Időjárás jelentés.
4: A késő délutáni óráktól egy újabb hideg front éri el térségünket. Többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként kialakulhat egy-egy zápor, néhol zivatar is. Általában mérsékelt lesz a nyugatias irányú szél, ami záporok, zivatarok környezetében élénk erős lehet. A délutáni 27 fokos hőmérséklet estére 21 és 23 fok között valószínű, hajnalra pedig 15 fokig csökken. Holnap sok lesz a napsütés, de a hőmérséklet csupán 25 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük. Hírek most.
2: Hamarosan érvénytelenek lesznek a régi személyik. Idén is lesz Margit kerti muzsika. Köszöntöm Önöket, 17 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Hamarosan érvényüket vesztik a régi személyi igazolványok, erre hívta fel a figyelmet a Somogy vármegyei kormányhivatal. A bejegyzés szerint az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától a 2000 előtt kiállított könyvformátumú személyi igazolványokat a hatósági nyilvántartásban automatikusan lejártnak minősítik. Fontos tudni, hogy azok, akiknek ilyen régi személyi igazolványuk van, nem kapnak külön értesítést. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, a 70 év felettiek számára ráadásul mindez díjmentes. Ingyenes napközis táborokban látja vendégül az érdeklődő gyerekeket a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Gyarmati László igazgatóhelyettes beszámolója szerint a támogatói felajánlásoknak köszönhetően tudták megszervezni a díjmentes napközis táborokat, ahol nem csak a kikapcsolódás, hanem a hasznos ismeretek elsajátítása is főszerepet kap. A táborozó gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg az elsősegélynyújtással, a Vöröskereszt munkájával, valamint a mentők, a tűzoltók és a rendőrség mindennapjaival. 24. alkalommal lesz Margit kerti muzsika Kaposváron. A nyári zenei esték programsorozat részeként idén is számos kaposvári, hazai és külföldi művész ad koncertet a Somogyi vármegye székhelyen. Az ingyenesen látogatható komoly zenei rendezvénysorozat július 22-én kezdődik, és egészen 26-áig kínál programokat. A nyitókoncertet szerdán a Nagy Boldogasszony Székesegyházban tartják, ezt három esti koncert követi, amelyeknek a program ötletgazdája Víg Margit Dériné utcai kertje ad otthont. A zárókoncertet július 26-án tartják a Református templomban. Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma, ismertette Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán. Mint mondta, az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Hozzátette, az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Kihúzták szombaton az 5-ös lottó 29. heti nyertes számait, és ez már a 8. sorsolás volt, ahol nem lett teli találatos szelvény. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a nyerő számsor a következő volt: 1, 20, 22, 38, 43. Nem lett 5 találatos, a négyesek nyereménye viszont egyenként 2.041.445 forint. A hármasok 23.370 forintot érnek, míg a kettesekért 3.025 forintot fizetnek a lottózókban. A következő héten várható nyereményösszeg az 5-ös lottón 1.290.000.000 forint lesz.
1: Időjárás jelentés.
2: Az esti óráktól egy újabb hidegfront éri el térségünket, többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként kialakulhat egy-egy zápor, néhol zivatar is. Általában mérsékelt lesz a nyugatias irányú szél, ami záporok, zivatarok környezetében élénk erős lehet. A hőmérséklet este 21 és 23 fok között valószínű, hajnalra pedig 15 fokig csökken. Holnap sok lesz a napsütés, de a hőmérséklet csupán 25 fokig emelkedik.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. július 19-e, vasárnap 18 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Nem lesznek jók a régi személyik. Alig két hét múlva már nem lesznek érvényesek a régi személyi igazolványok, erre hívta fel a figyelmet a Somogy vármegyei kormányhivatal. A bejegyzés szerint az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától a 2000 előtt kiállított könyvformátumú személyi igazolványokat a hatósági nyilvántartásban automatikusan lejártnak minősítik. Fontos tudni, hogy azok, akiknek ilyen régi személyi igazolványuk van, nem kapnak külön értesítést, ezért azt kérik, hogy mindenki időben ellenőrizze az okmányait. Mivel a változás főként az időseket érintheti, ezért a hozzátartozók segítségére is szükség lesz. Az új kártyaformátumú igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető, a 70 év felettiek számára ráadásul mindez díjmentes. A mozgásukban korlátozott érintettek mobil kormányablakos ügyintézést is kérhetnek. Játszva tanulnak. Az élményszerzés mellett hasznos ismereteket is hozhat a nyár. Ezt szem előtt tartva szervezett ingyenes napközis táborokat a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Gyarmati László igazgatóhelyettes beszámolója szerint a támogatói felajánlásoknak köszönhetően tudták megszervezni a díjmentes napközis táborokat, ahol nem csak a kikapcsolódás, hanem a hasznos ismeretek elsajátítása is főszerepet kap. A részletekről Gyarmati László beszél.
3: Egy héten keresztül olyan programot adunk ezeknek a negyedikes, ötödikes gyerekeknek, hogy valami értéket kapjanak, megismerkedjenek egyrészt a mi szervezetünkkel, másrészt a partner szervezeteinkkel, megismerjék a tevékenységeinket és az ő tevékenységeiket is. Napi 8 órában foglalkoztatjuk ezeket a gyerekeket. Szép sorban megmutattuk nekik a mentőállomást, a tűzoltóságon is vehettek részt egy részletesebb bemutatón, rendőrségre, ott is egy bűn és baleset megelőzési foglalkozás volt. Nagyon bízunk benne, hogy talán egy kicsit sikerül megismertetnünk a Vöröskeresztnek az alapelveit, az eszméit, magát, a tevékenységét, mert sajnos az utóbbi időben kicsit csökkent az ifjúsági aktivitás. Próbálunk nekik közösségélményt adni, hát ha ez egy kicsit megfogja őket.
2: A Balaton fejlesztése volt a téma. A Balaton fejlesztésének jövőjéről tartottak tárcaközi egyeztetést a héten. Az eseményről a vidék és településfejlesztési miniszter számolt be a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, az egyeztetés célja a térség hosszú távú fejlesztési irányainak összehangolása volt. Rámutatott, hogy az elmúlt években jelentős fejlesztési források érkeztek a Balaton térségébe, ezek elosztása azonban területileg nem volt kiegyensúlyozott, ezért kiemelten fontos, hogy a jövőben minden település esélyt kapjon a fejlődésre. A képviselő megjegyezte, olyan fejlesztéspolitikai modellt szeretnének kialakítani, amely egyszerre biztosítja az állami koordinációt és a helyi közösségek, valamint az önkormányzatok érdemi részvételét a közös döntésekben. Grund épül a Cseridülőben. Két világ, a jóléti társadalom és a szegénység határán épít közösségi udvart a Mélyben és Reményben alapítvány. A kaposvári szervezet a Cseridülőben élő családoknak álmodott meg egy olyan teret, ahol a környék lakói lehetőséget kapnak a találkozásra, a játékra és a kapcsolatok építésére, mindarra, amire jelenleg nincs alkalmuk. A Grund megépítésére közösségi összefogással vállalkoztak, a megvalósítás pedig már elkezdődött. Egy építőtábor keretében hazai építész hallgatók valósítják meg azokat az ötleteket, amelyeket a közösségi tervezés során a helyi fiatalok és az építész hallgatók közösen álmodtak meg. A július 26-áig tartó táborban készült tűzrakóhely, színpad, de homokozót és autógumiból készült játékokat is kapnak a környékbeliek. Az alapítvány közösségi oldalán megjelent bejegyzésben hangsúlyozzák, hogy ez az együttműködés reményeik szerint megmutatja, hogy a közösség erejével valódi változást lehet létrehozni. Palitkákat kérnének kölcsön a madarászok. Sok szárnyast kell elszállásolni mostanában, ezért a madárbarátokhoz fordulnak segítségért a kaposvári madarászok. A Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja a Facebook oldalán tett közzé felhívást, amely szerint madárkalitkákra lenne szükségük. Azt írták, hogy akinek a tárolójában vagy a garázsában van használaton kívüli, nélkülözhető madárkalitka, az sokat segítene az egyesület tagjainak, ha kölcsön adná az eszközt. Az utóbbi időben ugyanis rengeteg madarat kell elszállásolniuk. A bejegyzésben hozzátették, hogy a fióka szezon után visszaszolgáltatják a kalitkákat. Ha valaki tud és szeretne segíteni, az MME Kaposvári csoportjának közösségi oldalán találja meg az egyesület elérhetőségeit. Már több mint két évtizedes a Margit kerti koncertek. Idén is lesz Margit kerti muzsika Kaposváron. A nyári zenei esték programsorozat részeként immár 24. alkalommal adnak koncertet a kaposvári, hazai és külföldi művészek a Somogyi Vármegye székhelyen. Az ingyenesen látogatható komoly zenei rendezvénysorozat július 22-én kezdődik, és egészen 26-áig kínál programokat. A nyitókoncertet szerdán este 7:30-tól tartják a Nagyboldogasszony székesegyházban. Ezt július 23-án, 24-én és 25-én is egy-egy esti koncert követi, melyeknek a program ötletgazdája, Víg Margit, Dériné utcai kertje ad otthont. A záró koncertet július 26-án 17 órától a Református templomban élvezhetik az érdeklődők. Két napon át ünnepel Nagybajom. Várossá válásának 25. évfordulóját ünnepli idén Nagybajom. A negyedszázados évfordulóra két napos rendezvénysorozattal készül a somogyi település. Augusztus 8-án és 9-én a helyi sportközpontba várják az érdeklődőket, akik részesei lehetnek a főzőversenynek, erős embereknek szurkolhatnak a kamionhúzó versenyen, Vidám Parkban szórakozhatnak, emellett számos színpadi produkció segíti a kikapcsolódásukat. A gyerekeket bábovi, óriás társasjáték és arcfestés is várja. A rendezvénysorozat Berecki Zoltán, az Irigy Hónajmirigy, Péter Sramek és a Cosmix koncertjeivel, valamint diszkóval zárul. A krónika végén pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Sportos július az S-Parkban. Az egész hónap a sportról szól az S-Parkban. A változatos mozgásformákat felsorakoztató programsorozat a hónap minden hétvégéjére más-más edzés lehetőséget biztosít. Tegnap Horváth Alexa trambulin fitnesszel, valamint feszültségoldó, relaxációt biztosító nyújtással várta az érdeklődőket, de egy hét múlva még mindig nem késő csatlakozni. Július 24-én hatha jógát tartanak, július 25-én pedig a felnőtteket erősítő aerobik, a kicsiket gyerekjóga várja a Bíbor Liget pihenőparkban. A programok ingyenesek, de a részvételhez regisztrációra van szükség, ezt az S-Park honlapján lehet megtenni.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti óráktól egy újabb hidegfront éri el térségünket, többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként kialakulhat egy-egy zápor, néhol zivatar is. Általában mérsékelt lesz a nyugatias irányú szél, ami záporok, zivatarok környezetében élénk erős lehet. A hőmérséklet este 21 és 23 fok között valószínű, hajnalra pedig 15 fokig csökken. Holnap sok lesz a napsütés, de a hőmérséklet csupán 25 fokig emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Közösségi udvart épít a Mélyben és Reményben alapítvány. A kaposvári szervezet a cseridűlőben élő családoknak álmodott meg egy olyan teret, ahol a környék lakói lehetőséget kapnak a találkozásra, a játékra és a kapcsolatok építésére, mindarra, amire jelenleg nincs alkalmuk. A grunt megépítésére közösségi összefogással vállalkoztak, a megvalósítás pedig már elkezdődött. Egy építőtábor keretében hazai építész hallgatók valósítják meg azokat az ötleteket, amelyeket a közösségi tervezés során a helyi fiatalok és az építész hallgatók közösen álmodtak meg. A július 26-áig tartó táborban készült tűzrakóhely, színpad, de homokozót és autógumiból készült játékokat is kapnak a környékbeliek. Állellenőr téveszti meg a vállalkozásokat Siófokon, erre hívja fel a figyelmet közleményében a Somogyvár megyei kormányhivatal. Mint írták, több bejelentést kaptak, amely szerint egy ismeretlen férfi a katasztrófavédelemre és a helyi önkormányzatra hivatkozva téveszti meg a cégeket. Azzal keresi fel az üzleteket, vállalkozásokat, hogy a tűzoltó készülékeik nem megfelelőek, tőle azonban tudnak vásárolni megfelelő eszközt. A felhívásban a kormányhivatal hangsúlyozza, nincs olyan jogszabályi előírás, amire a férfi hivatkozik, ráadásul a tűzvédelmi hatóság nem értékesít eszközöket. Azt javasolják, hogy mielőtt bárki tűzoltó készüléket vásárolna vagy cserélne, kérjen tanácsot a tűzvédelmi szolgáltatójától, vagy a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságtól. Magyar Péter miniszterelnök kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójává Annus Zsolt Antalt, vele egy időben pedig a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójává Tóth Szabolcsot. Az erről szóló határozatok már megjelentek a magyar közlönyben. A kinevezések július 19-től hatályosak. Több ember életét vesztette a Chile középső és déli részét sújtó heves eső következtében, ami áradásokat, kiterjedt áramszüneteket okozott és útlezárásokat tett szükségessé, közölték a helyi hatóságok. A legsúlyosabban érintett régiókban a viharrendszer orkán erejű széllökésekkel és özönvízszerű esőzéssel söpört végig. A hatóságok halálos áldozatokról, sérültekről és csaknem 500 ideiglenesen elszállásolt emberről számoltak be. 200-an el vannak zárva a külvilágtól. Az áramszolgáltatás mintegy 260 ezer fogyasztónál szünetel, elsősorban az ország déli részén. Híreink végén pedig sport. A magyar pályákon is változtak a labdarúgás szabályai július 1-től, de a Magyar Szövetség döntésének értelmében hazánkban nem alkalmazzák általánosan a hidratációs szünetet, valamint nem jár automatikus piros lap annak a játékosnak, aki eltakart szájjal beszél az ellenfélhez. Hozzátették, ez sportszerűtlen viselkedésnek minősülhet, amely figyelmeztetéssel, azaz sárga lappal büntethető.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti óráktól egy újabb hidegfront éri el térségünket, többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként kialakulhat egy-egy zápor, néhol zivatar is. Általában mérsékelt lesz a nyugatias irányú szél, ami záporok, zivatarok környezetében élénk erős lehet. A hőmérséklet este 21 és 23 fok között valószínű, hajnalra pedig 15 fokig csökken. Holnap sok lesz a napsütés, de a hőmérséklet csupán 25 fokig emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2. Akinek fáj még

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Legyetek nyitottak, akkor tovább élhettek.
2: Eltott vagy?
1: Hát én szerintem nyitott személyiség vagyok én is.
2: Befogadó?
1: Be, abszolút.
2: Akkor oda költözöm.
1: Hagyjaj!
2: Ennyire nem akarsz már nyitott lenni.
1: Ennyire nem akarsz. Valamelyik sorozatban volt ez, hogy nyugodtan nősülj meg, tudod, a nős férfiak tovább élnek.
3: És ha nem akarnak?
1: Most én is így vagyok. Légy nyitott, Miki, mert tovább élhetsz. És ha nem akarok?
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Mutat.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. Sis.
1: Girl, I'm about to have a panic attack.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Cserélik a gázvezetéket, emiatt holnaptól ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani az Arany János közben. A vezetékcsere miatt fel kell bontani az úttestet, ezért az EON arra kéri az autósokat és a gyalogosokat, hogy a munkaterület közelében folyamatosan figyeljék a jelzéseket, és közlekedjenek a szokásosnál is nagyobb óvatossággal és körültekintéssel. A szolgáltató a közleményben megjegyezte, hogy a munkavégzés nem befolyásolja a földgázszolgáltatást, így az zavartalan lesz, és a környéken lakók is meg fogják tudni közelíteni a lakásaikat. A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak majd. Közel ezren mondták el a véleményüket a szúnyoggyérítésről, számolt be róla Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a végeredményt, amely szerint a legtöbben azt támogatják, hogy a város elsősorban biológiai gyérítést alkalmazzon, ha azonban szükséges, akkor vesse be a kémiai védekezést is. A településvezető tájékoztatása szerint erre akkor lehet szükség, ha a biológiai gyérítés önmagában nem bizonyul elegendőnek, és a szúnyogok száma már elviselhetetlen mértékben megnő. Szita Károly megjegyezte, hogy a szakemberek álláspontja is ezzel egyezik, így a jövőben Kaposvár a két módszert egymást kiegészítve használja majd. Az egészségügyi miniszter a mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Szekeres György Tibor pszichiátert. A határozat szerint Szekeres György Tibor áttekinti a teljes mentális egészségügyi ellátórendszert, és javaslatot tesz az annak megerősítését és fejlesztését szolgáló intézkedésekre. A miniszteri biztos kinevezése július 1-től hatályos. Leállt vasárnap délelőtt a Facebook webes felülete, a felhasználók számítógépről nem tudtak bejelentkezni. Az Index.hu írta meg, hogy a Meta többi platformja, mint az Instagram, a Messenger és a WhatsApp elérhetők maradtak. Azokat a felhasználókat, akik számítógépről próbáltak a közösségi oldalukra bejelentkezni, a fiók pillanatnyilag nem elérhető felirat fogadta. A Meta közösségi oldalai egy hónappal ezelőtt álltak le teljesen, akkor a hibát annyian jelentették, hogy még a bejelentő oldal is leállt. Híreink végén pedig sport. Újabb nemzetközi sikert könyvelhet el a Kasi. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán számolt be arról, hogy sportolójuk Bogen First Zsófia a magyar válogatott tagjaként részt vett a Katolikus Iskolák Nemzetközi Sportszövetsége által rendezett nemzetközi diák sportversenyen. A rangos eseményen 11 ország fiatal sportolói mérték összetudásukat. A kaposvári atléta 4 versenyszámban is az élmezőnyben végzett. 400 méter gáton ezüstérmet, távolugrásban és svédváltóban pedig bronzot szerzett, míg 100 méteres síkfutásban a 4. helyen tudott végezni.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd napközben 25 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe,

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van, kérem hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Fórumokon lehet véleményt mondani. Lakossági fórumokon véleményezhetik az új buszmenetrend tervezetet a kaposváriak. A témában összesen 8 alkalommal tartanak lakossági fórumot egészen augusztus elejéig. Először a Kaposvári Közlekedési Központnál volt alkalom a véleménynyilvánításra, legközelebb pedig július 21-én a Toldi lakótelepi iskolában rendeznek lakossági fórumot. 22-én a toponáriak, 23-án a kaposfürediek, 30-án pedig a Szent Jakabi városrész lakói mondhatják el személyesen is, hogy milyen buszmenetrend lenne számukra a legkedvezőbb. Augusztusban is folytatódik a fórumsorozat, akkor a tüskevári és a töröcskei városrészeken élőket várják, legvégül pedig a Kaposvár arénához mehetnek az érdeklődők. Ha valaki nem tud személyesen elmenni a fórumokra, e-mailben is megírhatja a véleményét, javaslatait, ezeket a menetrend@kkzrt.hu címre kell küldeni. Az új menetrendtervezet elkészítésének célja, hogy a közösségi közlekedés még jobban igazodjon az utasok igényeihez. Nem lesznek jók a régi személyik. Alig 2 hét múlva már nem lesznek érvényesek a régi személyi igazolványok, erre hívta fel a figyelmet a Somogyvár megyei kormányhivatal. A bejegyzés szerint az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától a 2000 előtt kiállított könyvformátumú személyi igazolványokat a hatósági nyilvántartásban automatikusan lejártnak minősítik. Fontos tudni, hogy azok, akiknek ilyen régi személyi igazolványuk van, nem kapnak külön értesítést, ezért azt kérik, hogy mindenki időben ellenőrizze az okmányait. Mivel a változás főként az időseket érintheti, ezért a hozzátartozók segítségére is szükség lesz. Az új kártyaformátumú igazolvány bármelyik kormányablakban igényelhető, a 70 év felettiek számára ráadásul mindez díjmentes. A mozgásukban korlátozott érintettek mobil kormányablakos ügyintézést is kérhetnek. Játszva tanulnak. Az élményszerzés mellett hasznos ismereteket is hozhat a nyár. Ezt szem előtt tartva szervezett ingyenes napközis táborokat a Magyar Vöröskereszt Somogyvár megyei szervezete. Gyarmati László igazgatóhelyettes beszámolója szerint a támogatói felajánlásoknak köszönhetően tudták megszervezni a díjmentes napközis táborokat, ahol nem csak a kikapcsolódás, hanem a hasznos ismeretek elsajátítása is főszerepet kap. A részletekről Gyarmati László beszél.
2: Egy héten keresztül olyan programot adunk ezeknek a 4.-5. gyerekeknek, hogy valami értéket kapjanak, megismerkedjenek egyrészt a mi szervezetünkkel, másrészt a partner szervezeteinkkel, megismerjék a tevékenységeinket és az ő tevékenységeiket is. Napi 8 órában foglalkoztatjuk ezeket a gyerekeket. Szép sorban megmutattuk nekik a mentőállomást, a tűzoltóságon is vehettek részt egy részletesebb bemutatón, rendőrségre, ott is egy bűn és baleset megelőzési foglalkozás volt. Nagyon bízunk benne, hogy talán egy kicsit sikerül megismertetnünk a Vöröskeresztnek az alapelveit, az eszméit, magát, a tevékenységét, mert sajnos az utóbbi időben kicsit csökkent az ifjúsági aktivitás. Próbálunk neki közösségélményt adni, hát ha ez egy kicsit megfogja őket.
1: Grund épül a cseridülőben. Két világ, a jóléti társadalom és a szegénység határán épít közösségi udvart a Mélyben és Reményben alapítvány. A kaposvári szervezet a cseridülőben élő családoknak álmodott meg egy olyan teret, ahol a környék lakói lehetőséget kapnak a találkozásra, a játékra és a kapcsolatok építésére, mindarra, amire jelenleg nincs alkalmuk. A Grund megépítésére közösségi összefogással vállalkoztak, a megvalósítás pedig már elkezdődött. Egy építőtábor keretében hazai építész hallgatók valósítják meg azokat az ötleteket, amelyeket a közösségi tervezés során a helyi fiatalok és az építész hallgatók közösen álmodtak meg. A július 26-áig tartó táborban készült tűzrakóhely, színpad, de homokozót és autógumiból készült játékokat is kapnak a környékbeliek. Az alapítvány közösségi oldalán megjelent bejegyzésben hangsúlyozzák, hogy ez az együttműködés reményeik szerint megmutatja, hogy a közösség erejével valódi változást lehet létrehozni. Már több mint 2 évtizedes a Margit kerti koncertek. Idén is lesz Margit kerti muzsika Kaposváron. A nyári zenei esték programsorozat részeként immár 24. alkalommal adnak koncertet a kaposvári, hazai és külföldi művészek a Somogyi Vármegye székhelyen. Az ingyenesen látogatható komoly zenei rendezvénysorozat július 22-én kezdődik, és egészen 26-áig kínál programokat. A nyitókoncertet szerdán este 7:30-tól tartják a Nagy Boldogasszony székesegyházban. Ezt július 23-án, 24-én és 25-én is egy-egy esti koncert követi, melyeknek a program ötletgazdája, Víg Margit, Dériné utcai kertje ad otthont. A zárókoncertet július 26-án 17 órától a református templomban élvezhetik az érdeklődők. Palitkákat kérnének kölcsön a madarászok. Sok szárnyast kell elszállásolni mostanában, ezért a madárbarátokhoz fordulnak segítségért a kaposvári madarászok. A Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja a Facebook oldalán tett közzé felhívást, amely szerint madárkalitkákra lenne szükségük. Azt írták, hogy akinek a tárolójában vagy a garázsában van használaton kívüli, nélkülözhető madárkalitka, az sokat segítene az egyesület tagjainak, ha kölcsön adná az eszközt. Az utóbbi időben ugyanis rengeteg madarat kell elszállásolniuk. A bejegyzésben hozzátették, hogy a fióka szezon után visszaszolgáltatják a kalitkákat. Ha valaki tud és szeretne segíteni, az MME kaposvári csoportjának közösségi oldalán találja meg az egyesület elérhetőségeit. Csaló járja Siófokot. Csaló ellenőr téveszti meg a vállalkozásokat Siófokon, erre hívja fel a figyelmet közleményében a Somogy vármegyei kormányhivatal. Mint írták, a tűzvédelmi és iparbiztonsági osztályra, valamint a katasztrófa védelemhez is több bejelentés érkezett, amely szerint egy ismeretlen férfi a katasztrófa védelemre és a helyi önkormányzatra hivatkozva megtéveszti a cégeket. Azzal keresi fel az üzleteket, vállalkozásokat, hogy a 6 kg-nál kisebb tömegű tűzoltókészülékeik nem megfelelőek, tőle azonban tudnak vásárolni megfelelő eszközt. A felhívásban a kormányhivatal hangsúlyozza, hogy nincs ilyen jogszabályi előírás, ráadásul a tűzvédelmi hatóság nem értékesít eszközöket. Megjegyzik azt is, hogy a tűzvédelmi hatósági ellenőrök minden esetben igazolják magukat, az ellenőrzésről pedig hivatalos jegyzőkönyvet készítenek. A hivatal szakemberei azt javasolják, hogy mielőtt bárki tűzoltókészüléket vásárolna vagy cserélne, kérjen tanácsot a tűzvédelmi szolgáltatójától, vagy a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságtól.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Holnap sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd napközben 25 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Peace.

Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Személyesen is véleményezhetik az új buszmenetrend tervezetet a kaposváriak. A témában összesen 8 alkalommal tartanak lakossági fórumot egészen augusztus elejéig. Legközelebb július 21-én a Toldi lakótelepi iskolában lesz fórum, majd 22-én a toponáriak, 23-án a kaposfürediek, 30-án pedig a Szent Jakabi városrész lakói mondhatják el személyesen is a véleményüket. Augusztusban is folytatódik a fórum sorozat, akkor a tüskevári és a töröcskei városrészeken élőket várják, legvégül pedig a Kaposvár arénához mehetnek az érdeklődők. E-mailben is lehet javaslatokat tenni, ezt a menetrend@kkzrt.hu címre kell küldeni. Az eső moshatott be szennyeződést a Taranyirinyába, ami 40 kilónyi hal pusztulását okozta, ezt állapította meg a Horgászegyesületek Somogy megyei szövetsége. Közleményük szerint július 5-én a Taranyközség melletti Taranyirinya patakon halpusztulást észleltek. A vizsgálatok nem derítette ki egyértelmű szennyezőforrást, megállapították ugyanakkor, hogy a halpusztulás hátterében nagy valószínűséggel az áll, hogy az eső valamiféle szennyeződést moshatott a patakba, ez pedig a halak elpusztulását okozta. Az Egyesület a közleményben megjegyzi, hogy az elhullott halak mennyisége nem minősül tömeges halpusztulásnak. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósfai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. Azt írta, a javaslatukat a nyár végéig mindenképpen benyújtják a kormánynak. Hozzátette, az is gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. 8 év fegyházbüntetésre ítélte első fokon a Budapest környéki törvényszék pénteken azt a férfit, aki elmenekült az igazságszolgáltatás elől, majd egy fejszennyéllel rátámadta rendőrökre, betörte a szolgálati autójuk ablakát, ezt követően pedig egy rendőrbuszba hajtott. A férfit több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete, valamint közúti veszélyeztetés és rongálás büntettében mondta ki bűnösnek a törvényszék. Híreink végén pedig sport. A sportjegyében telik a július az S-Parkban. A változatos mozgásformákat felsorakoztató programsorozat a hónap minden hétvégéjére más-más edzés lehetőséget biztosít. Tegnap trambulin fitness, valamint feszültségoldó, relaxációt biztosító nyújtás várta az érdeklődőket, de jövő héten is lehet csatlakozni. Július 24-én 6 hajógát tartanak, július 25-én pedig a felnőtteket erősítő aerobik, a kicsiket gyerekjóga várja a Bíbor Liget pihenőparkban. A programok ingyenesek, de regisztrálni kell rájuk.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd napközben 25 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hamarosan érvényüket vesztik a régi személyi igazolványok, erre hívta fel a figyelmet a Somogy vármegyei kormányhivatal. A bejegyzés szerint az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-ától a 2000 előtt kiállított könyvformátumú személyi igazolványokat a hatósági nyilvántartásban automatikusan lejártnak minősítik. Fontos tudni, hogy azok, akiknek ilyen régi személyi igazolványuk van, nem kapnak külön értesítést. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, a 70 év felettiek számára ráadásul mindez díjmentes. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. Azok a mezőgazdasági termelők igényelhetnek rendkívüli, visszanemtérítendő támogatást, akiknek a 2025-ös aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken. A kérelmeket július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A támogatást a forrás rendelkezésre állása esetén legkésőbb szeptember 30-áig folyósítják a jogosult mezőgazdasági termelőknek. Több ember életét vesztette a Chile középső és déli részét sújtó heves eső következtében, ami áradásokat, kiterjedt áramszüneteket okozott és útlezárásokat tett szükségessé, közölték a helyi hatóságok. A legsúlyosabban érintett régiókban a viharrendszer orkánerejű széllökésekkel és özönvízszerű esőzéssel söpört végig. A hatóságok halálos áldozatokról, sérültekről és csaknem 500 ideiglenesen elszállásolt emberről számoltak be. 200-an el vannak zárva a külvilágtól. Az áramszolgáltatás mintegy 260 ezer fogyasztónál szünetel, elsősorban az ország déli részén.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd napközben 25 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Közösségi udvart épít a Mélyben és Reményben alapítvány. A kaposvári szervezet a cseridűlőben élő családoknak álmodott meg egy olyan teret, ahol a környék lakói lehetőséget kapnak a találkozásra, a játékra és a kapcsolatok építésére, mindarra, amire jelenleg nincs alkalmuk. A grund megépítésére közösségi összefogással vállalkoztak, a megvalósítás pedig már elkezdődött. Egy építőtábor keretében hazai építész hallgatók valósítják meg azokat az ötleteket, amelyeket a közösségi tervezés során a helyi fiatalok és az építész hallgatók közösen álmodtak meg. A július 26-áig tartó táborban készült tűzrakóhely, színpad, de homokozót és autógumiból készült játékokat is kapnak a környékbeliek. Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök nem sokkal korábban jelentette be, hogy aláírja a módosítást. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Globálisan kevesebb, mint 280 millió okostelefont szállítottak ki az idei második negyedévben, ami 7% csökkenés a tavalyi azonos időszakhoz képest. Egy friss jelentés szerint ez már a második egymást követő olyan negyedév volt, amikor éves szintű csökkenést mértek. Szakértők szerint a memóriacsipek hiánya fölhajtotta a készülékek árát. A memóriacsipek ára egy év alatt közel 3%-kal nőtt, ami egyre több céget érint negatívan, a kisebbek a túlélésért küzdenek. Az Apple és a Samsung egyelőre ellenállónak bizonyultak, és ennek a két cégnek sikerült növelnie az értékesítést.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd napközben 25 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok, és a...
2: Gidák!
1: Hallgassátok a Rádió Mostot. Csikidám!

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Cserélik a gázvezetéket, emiatt mától ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani az Arany János közben. A vezetékcsere miatt fel kell bontani az úttestet, ezért az EON arra kéri az autósokat és a gyalogosokat, hogy a munkaterület közelében folyamatosan figyeljék a jelzéseket és közlekedjenek a szokásosnál is nagyobb óvatossággal és körültekintéssel. A szolgáltató a közleményben megjegyezte, hogy a munkavégzés nem befolyásolja a földgázszolgáltatást, így az zavartalan lesz, és a környéken lakók is meg fogják tudni közelíteni a lakásaikat. A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak majd. Magyar Péter miniszterelnök kinevezte az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójává Annus Zsolt Antalt, vele egy időben pedig a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójává Tóth Szabolcsot. Az erről szóló határozatok már megjelentek a magyar közlönyben. A kinevezések július 19-től hatályosak. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt Magyarország élőfa készlete tavaly. Az élőkörnyezetért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a belföldi erdők legnagyobb része gazdasági célokat szolgált, de közjóléti és különféle védelmi célú rendeltetésük is van. A tavalyi adatok alapján fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet, a tölgy a második legelterjedtebb fafaj, utána pedig a cser következett. A fakitermelésben az akáca, fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. Híreink végén pedig sport. A magyar pályákon is változtak a labdarúgás szabályai július 1-től, de a Magyar Szövetség döntésének értelmében hazánkban nem alkalmazzák általánosan a hidratációs szünetet, valamint nem jár automatikus piros lap annak a játékosnak, aki eltakart szájjal beszél az ellenfélhez. Hozzátették, ez sportszerűtlen viselkedésnek minősülhet, amely figyelmeztetéssel, azaz sárga lappal büntethető.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre számíthatunk, bár délen lehetnek időnként felhősebb időszakok is. Jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 fok körül alakul, majd napközben 25 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United Zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Nekem kell egy kép, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió most.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Személyesen is véleményezhetik az új buszmenetrend tervezetet a kaposváriak. A témában összesen 8 alkalommal tartanak lakossági fórumot egészen augusztus elejéig. Legközelebb július 21-én a Toldi lakótelepi iskolában lesz fórum, majd 22-én a toponáriak, 23-án a kaposfürediek, 30-án pedig a Szent Jakabi városrész lakói mondhatják el személyesen is a véleményüket. Augusztusban is folytatódik a fórum sorozat, akkor a tüskevári és a töröcskei városrészeken élőket várják, legvégül pedig a Kaposvár arénához mehetnek az érdeklődők. E-mailben is lehet javaslatokat tenni, ezt a menetrend@kkzrt.hu címre kell küldeni. Az eső moshatott be szennyeződést a Taranyi Rinyába, ami 40 kilónyi hal pusztulását okozta, ezt állapította meg a Horgász Egyesületek Somogy megyei szövetsége. Közleményük szerint július 5-én a Tarany község melletti Taranyi Rinya patakon halpusztulást észleltek. A vizsgálatok nem derítette ki egyértelmű szennyezőforrást, megállapították ugyanakkor, hogy a halpusztulás hátterében nagy valószínűséggel az áll, hogy az eső valamiféle szennyeződést moshatott a patakba, ez pedig a halak elpusztulását okozta. Az Egyesület a közleményben megjegyzi, hogy az elhullott halak mennyisége nem minősül tömeges halpusztulásnak. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, megszüntetik az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, eltörlik